0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Fogadalmat tettek a Kaposvári Ötvös Technikum 9. évfolyamos honvéd kadétjai, akik ezzel a közösség teljes jogú tagjaivá váltak. Az ünnepségen elhangzott, hogy az iskola célja nem katonák képzése, hanem olyan felelősségteljes fiatalok nevelése, akik a civil és a katonai pályán is képesek helytállni. A rendezvényen új elismerést is alapítottak azoknak a kadétoknak, akik tanulmányi, közösségi és honvédelmi területen saját korábbi teljesítményükhöz képest jelentős fejlődést mutattak. A díjat idén 3 tanuló vehette át. Tűz ütött ki vasárnap hajnalban egy autószerelő műhelyben Kutason, a Szellő utcában. A lángok egy mintegy 60 négyzetméteres műhelyben és egy 20 négyzetméteres fatárolóban csaptak fel, majd az aljnövényzetre is átterjedtek. A műhelyben egy gépkocsi is volt, amely egy emelőn állt. A nagyatádi hivatásos, a böhönyei önkormányzati és a nagybajomi önkéntes tűzoltók 5 vízsugárral fékezték meg a lángokat. A fatároló teljesen leégett, a műhely teteje pedig a tűz következtében leszakadt. A tűzoltók az oltás után átvizsgálták a helyszínt és megkezdték az utómunkálatokat. Pumi megnevezéssel emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. Az érme a jegybank magyar pásztor és vadász kutyafajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja. A pumi közepesnél kisebb termetű, a puli intelligenciáját és a terrierek bátorságát, mozgékonyságát ötvöző terelő kutyafajta. Céltudatos tenyésztését a 19. században kezdték meg. Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás. Fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő. A rajta szereplő névérték a gyűjtői érték megőrzését szolgálja.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a felhőzet északnyugat felől fokozatosan felszakadozik és újra kisüt a nap. Eső nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 13, délután 20 és 25 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Már csak mi tudjuk.

0: Mondj, hogy emlékszel!
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Megnövekedett zajhatásra figyelmezteti a Kaposvári Pécsi utca környékén élőket a Magyar Cukor ZRT. A vállalat tájékoztatása szerint október 8-a és 10-e között, reggel 8 és este 6 óra között a megszokottnál nagyobb zajhatással járó munkavégzésre lehet számítani, ugyanis az erőmű karbantartása miatt szakaszosan gőzlefúvatások lesznek. A cég az érintettek türelmét és megértését kéri. Somogyi fiatalok nyerték az idei álombajnokság egyik korosztályának országos döntőjét. A 10 és 12 évesek között a görgetegi csapat bizonyult a legjobbnak, míg a kisebbeknél Vizsoly szerezte meg a bajnoki címet. A versenyen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jelenlétpontjaira járó gyerekek vettek részt, akik több hónapon át keresztül készültek a mérkőzésekre. A programot a segélyszervezet és a Provident közösen szervezte. Céljuk pedig, hogy a sporton keresztül közösséget, sikerélményt és fejlődési lehetőséget biztosítsanak olyan fiataloknak is, akiknek kevesebb lehetőségük van ezek megtapasztalására. Halálbüntetés várhat arra a másodpilótára, aki a gyanú szerint merényletet kísérelt meg a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járaton, írt egy izraeli hírportál. A vizsgálat szerint a másodpilóta szélsőséges nézetei miatt korábban már elveszítette állását egy ománi légitársaságnál, ennek ellenére később különösebb ellenőrzés nélkül alkalmazták. A nyomozás egyik feltételezése szerint a férfi a repülőgépet egy Tel Avivi felhőkarcolóba akarta vezetni, miután átvette volna az irányítást a pilóta fülkében. A hatóságok most azt is vizsgálják, hogyan kerülhetett a másodpilóta a légitársasághoz, és történt-e súlyos mulasztás a felvételnél.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden a felhőzet északnyugat felől fokozatosan felszakadozik, és újra kisüt a nap. Eső nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 13, délután 20 és 25 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K-Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K-Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy 50-es éveiben járó budapesti férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazta volt élettársának kaposvári szállásadóját. A férfi azért érkezett a lakóingatlanhoz, hogy közös gyermekét magával vigye, majd az udvaron szóváltásba keveredett a nőt és gyermekét elszállásoló férfival. A vádirat szerint előbb egy faléccel többször megütötte, majd később ismét visszatért és ököllel is bántalmazta. A sértet ennek következtében 8 napon túl gyógyuló, töréssel járó súlyos sérülés szenvedett. A férfit emellett azzal is vádolják, hogy erőszakkal és felfegyverkezve követett el magállagsértést. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Október 6-án kedden megemlékezik Kaposvár az aradi vértanúkról. A megemlékezést 17 órakor tartják a Városligetben, ahol az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett 13 honvédtisztre emlékeznek. Az ünnepségen beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A megemlékezésen közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai, valamint a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai is. A város mindenkit vár, aki közösen szeretne tisztelegni az aradi vértanúk emléke előtt. Ezen a héten jelentik be az idei Nobel-díjak kitüntetettjeit. Hétfőn az orvosi élettani, kedden a fizikai, szerdán pedig a kémiai Nobel-díj nyertesét ismertetik Stockholmban. Az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjét csütörtökön jelentik be, míg a Nobel-békedély idei díjazottjáról pénteken Oszlóban adnak hírt. A díjakkal idén 12 millió svéd korona, vagyis mintegy 389 millió forint pénzjutalom jár. Az elismeréseket hagyományosan december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a felhőzet északnyugat felől fokozatosan felszagadozik és újra kisüt a nap. Eső nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 13, délután 20 és 25 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest

0: szeretnád, amit én.
1: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Na mi van, hiányoztunk?

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az Állatok Világnapja alkalmából a felelős állattartásra hívták fel a figyelmet a Somogyi Tűzoltók egy interaktív előadáson az Együd Árpád Kulturális Központban. Az elmúlt években ugyanis egyre több állatmentéshez riasztják őket, idén már 53 alkalommal segítettek bajba jutott állatokon. A tűzoltók azt mutatták be a gyerekeknek, hogyan zajlik egy segítségre szoruló állatmentése, sőt a gyerekek is kipróbálhatták magukat éles helyzetben. A szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a felelős állattartás ott kezdődik, hogy biztonságos környezetet teremtünk a kedvenceinknek. Például lefedjük a kutakat, mielőtt a házi állat a mélybe zuhanna. Két játékos is távozik a felkészülési időszakban a KHG KNRC-től. Az amerikai Amethyst Harpernél egy betegség miatt szakadt meg a kaposvári szereplés. A klubbal közösen úgy döntöttek, hogy amíg megjön a pontos diagnózis és a felépüléshez szükséges időszakot tölti, visszautazik az Egyesült Államokba, a csapat pedig mielőbbi gyógyulást kíván neki. Szintén távozik Gabriel Areche Ramos, aki családi okok miatt hazatér az Egyesült Államokba. A kaposvári együttesnél már dolgoznak a keret pótlásán. A klub tájékoztatása szerint hamarosan az új igazolásokat is bemutatják. Gyors hajtókat ellenőriztek a rendőrök Siófokon és környékén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai szeptember 28-án délelőtt 10 és este 6 óra között tartottak sebességellenőrzést, amely során közel 4000 gépkocsi sebességét mérték meg. Az akció alatt 51 sofőrrel szemben intézkedtek sebességtúllépés miatt. Az Idősek Világnapja alkalmából új kiadvánnyal segíti a 65 év felettieket a NEVIH. Az útmutató gyakorlati tanácsokat ad a bevásárlástól az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. A hivatal szerint az életkor előre haladtával különösen fontos a konyhai higiénia és az élelmiszerek biztonságos kezelése. A kiadvány ezért közérthetően foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat, figyelembe véve az idősebb korosztály szempontjait. A cél, hogy a mindennapi ételkészítés és tárolás egyszerre legyen biztonságos, tudatos és könnyen követhető. A francia középiskolák mintegy 15%-ában hétfőn részben vagy teljesen szünetel a tanítás biztonsági okok miatt. A két hete tartó diáktüntetések során 24 iskolát megrongáltak vagy felgyújtottak, és 78 oktatási dolgozó megsérült. A diákok elsősorban a tanárhiány és az oktatás alulfinanszírozottsága ellen tiltakoznak, miközben a hatóságok a további erőszakos cselekmények miatt aggódnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden a felhőzet északnyugat felől fokozatosan felszakadozik és újra kisüt a nap. Eső nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 13, délután 20 és 25 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Annyira mar meg, amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Napokra, hétvégére. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral. Jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, jó az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincs a helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi lébák pulcban, csak sok pénz és sok divac. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ért be kevesebbel. Mert a pillanat, oh, yeah, a tiéd. Rádió Most.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 20 éve működik Kaposváron a Finó, amelynek alapítója és ügyvezetője egy családról, munkáról és a vállalkozás történetéről szóló beszélgetésen vett részt a kaposvári polgári kaszinóban. A rendezvényen apa és lánya személyes történeteken és közös emlékeken keresztül idézte fel, hogyan épült fel a családi vállalkozás és milyen értékek mentén működik ma is. A gondoskodás, a családias légkör és a személyes jelenlét továbbra is fontos része ugyanis a mindennapoknak. Mindezt a folyamatos fejlődés és az innováció egészíti ki, amelyek a cég jövőjét is meghatározzák. A beszélgetés apropóját a vállalkozás kaposvári működésének 20. évfordulója adta. Állatvédelmi vetélkedőt rendeznek október 19-én a Kaposvári Erdők Háza látogató központban. A programban a Somogy megyei általános iskolák 3. és 4. osztályos diákjaiból álló 3 fős csapatokat várják. A vetélkedőket a SEFAG és a Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya közösen szervezi az állatvédelmi hónap részeként. Jelentkezni október 9-éig lehet, az iskolai csapatoknak pedig az intézmény és a település nevét, valamint a kísérő pedagógus elérhetőségeit kell megadniuk. Fogadalmat tettek a Kaposvári Ötvös Technikum 9. évfolyamos honvéd kadétjai, akik ezzel a közösség teljes jogú tagjaivá váltak. Az ünnepségen elhangzott, hogy az iskola célja nem katonák képzése, hanem olyan felelősségteljes fiatalok nevelése, akik a civil és a katonai pályán is képesek helytállni. A rendezvényen új elismerést is alapítottak azoknak a kadétoknak, akik tanulmányi, közösségi és honvédelmi területen saját korábbi teljesítményükhöz képest jelentős fejlődést mutattak. A díjat idén 3 tanuló vehette át. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. A vállalat ingyenesen biztosít textilgyűjtő konténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek és más közösségeknek, valamint a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU tájékoztatása szerint országszerte már mintegy 3500 textilgyűjtő konténer működik. A szolgáltatást most zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé teszik. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden a felhőzet északnyugat felől fokozatosan felszagadozik és újra kisüt a nap. Eső nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 13, délután 20 és 25 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta. Györfi Betta. Györfi Betta.
3: Mosolygós reggelt, üdvözlök mindenkit, 4 perccel múlt el 6 óra, október 6-án ezen a keddi napon, ami kissé párás és egészen hűvös idővel indul, 2 és 4 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők, a 4 fokot inkább itt a városban, a városon kívül mindössze 2 fok van, de valahol fagypont körüli értékek mérhetők jelenleg. Felhő nincs felettünk, szóval jön a napsütés, mégpedig a zavartalan napsütés és a kellemes meleg délután. Ehhez öltözön az ember, ilyenkor kell egy kabát, délután pedig pár órán keresztül akár egy rövid ujjú póló is elég lesz. De nagyon könnyen meg lehet ilyenkor fázni, úgyhogy tényleg jól válasszátok meg, hogy hogyan öltöztök. Remek választás volt tőletek, hogy ide a 91.2-re hangoltatok ezúttal is. Változatosság, jó hangulat, kellemes dalok, ezek várnak rátok. És a sok-sok információ is természetesen. Tartsatok hát velünk, már is egy szimfóniával kezdünk, Klim Bendit és Zara Larsson közös dalával.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Mindenkinek sok-sok nevetést kívánok erre a napra, de külön örömöket, akár meglepetéseket is a névnaposoknak, szülinaposoknak. Október 6-án a Brúnók és Renáták ünnepelnek, de akár a Csabák és Berények is tarthatják névnapjukat. A Brúnó egy ófelnémet eredetű név, a jelentése barna vagy barna medve. A Renáta pedig latin eredetű és újjászületett jelentésű. A Berény egy régi magyar személynévből származik, az pedig egy török kabar törzsnévből. A jelentése íjász, a Csabák neve pedig pásztor kóborló jelentésű, bár valószínűleg közülük ma kevesebben ünnepelnek, ők inkább júliusban tartják a névnapjukat. A szülinapokkal nincs ilyen probléma, azok egyértelműek, akárhányadikat is ülitek a mai napon, adjátok meg a módját, legyen csodás napja mindenkinek, Sabrina Carpenterrel folytatjuk.
0: Ez volt a kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Nem azt mondom, hogy mindig mindenről kell tudnia az embernek, de ami a városban történik és fontos, arról azért érdemes olvasni néhány sort, például a kaposvármost.hu-n, hogy állandó tájfutópályát avattak a Mate kaposvári kampuszán, újabb sportolási és szabadidős lehetőséggel gazdagodott tehát Kaposvár és környéke. Aztán tegnap bejelentették az idei prímadíj jelöltjeit, sőt, már el is kezdődött a szavazás. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokon. Aztán az nem tudom mennyire jó eredmény, de nem semmi, hogy 8 óra alatt majdnem 4000 gépkocsi sebességét ellenőrizték a környéken. Persze büntetések is születtek. Aztán az Állatok Világnapja még a tűzoltóknak is fontos, a felelős állattartás érdekében emeltek szót, és több helyszínen ismét várják itt megyénkben a véradókat. Nézzétek meg, hol tudnátok segíteni. A helyi sportírek is felkerülnek a kaposvármost.hu-ra, akár nyert vagy elvesztett meccsekről van szó, hát vereséget szenvedett a Szeged elleni rangadón a kaposvári Teke csapat. Részletek a kaposvármost.hu-n.
0: Ez volt a Napszemle. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I

0: Igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
1: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megnövekedett zajhatásra figyelmezteti a kaposvári Pécsi utca környékén élőket a Magyar Cukor ZRT. A vállalat tájékoztatása szerint október 8-a és 10-e között, reggel 8 és este 6 óra között a megszokottnál nagyobb zajhatással járó munkavégzésre lehet számítani, ugyanis az erőmű karbantartása miatt szakaszosan gőzlefúvatások lesznek. A cég az érintettek türelmét és megértését kéri. Somogyi fiatalok nyerték az idei álombajnokság egyik korosztályának országos döntőjét. A 10 és 12 évesek között a görgetegi csapat bizonyult a legjobbnak, míg a kisebbeknél Vizsoly szerezte meg a bajnoki címet. A versenyen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jelenlétpontjaira járó gyerekek vettek részt, akik több hónapon át keresztül készültek a mérkőzésekre. A programot a segélyszervezet és a Provident közösen szervezte. Céljuk pedig, hogy a sporton keresztül közösséget, sikerélményt és fejlődési lehetőséget biztosítsanak olyan fiataloknak is, akiknek kevesebb lehetőségük van ezek megtapasztalására. Pumi megnevezéssel emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. Az érme a jegybank magyar pásztor és vadászkutyafajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja. A Pumi közepesnél kisebb termetű, a puli intelligenciáját és a terrierek bátorságát, mozgékonyságát ötvöző terelő kutyafajta. Céltudatos tenyésztését a 19. században kezdték meg. Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás. Fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő. A rajta szereplő névérték a gyűjtői érték megőrzését szolgálja.
2: Időjárás jelentés.
3: Kedden a felhőzet északnyugat felől fokozatosan felszagadozik és újra kisüt a nap. Eső nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 13, délután 20 és 25 fok között alakul.
2: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
4: Derűs reggelt és készülődést kívánok mindenkinek 3 perccel fél hét után, október 6-án kedden, amikor még a nap sem kelt fel. Nem tudom, mennyire nyugtat meg ez benneteket, vagy mennyire szerettek sötétben készülődni és elindulni, de hétig még várnunk kell a napsütésre. Aztán viszont kapunk belőle bőven, és jól fel is melegszik a levegő, de most még hűvös van, mindössze 3-4 fokot mutatnak a hőmérők. Öltözzetek megfelelően, ezt megint hangsúlyozom, hogy ne legyen belőle megfázás, köhögés vagy nátha. Bús perceitek, óráitok pedig nem lesznek, hogyha, amikor csak tudtok, füleltek ide a 91.2-re, ahol nem sokára Michael Jackson énekel, de előbb még jön Olivia Rodrigo.

0: Programajánló.
1: Az idősek hónapja alkalmából a Takács Gyula emlékházba várnak minden érdeklődőt ma délután 2 órára, amikor a szépkorúakat köszöntik. Lélekemelő produkciókkal, szívből szeretettel. A részvétel ingyenes. Ma van az aradi vértanúk napja, ez alkalomból pedig lesz megemlékezés Kaposváron is a Városligetben délután 5 órától. Beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A műsorban pedig a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai és a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete vesz részt. Várnak benneteket is. 6 órakor kezdődik ma a Körcsarnokban az az előadás, amelyben a példaképek köztünk vannak. Beszélgetésre hívnak benneteket a válogatott sikersportolókkal. Kaposvári somogyi sikersportolók jelennek meg szép számmal majd a helyszínen, így Kovács Sarolta, Szerafin Zsófia például, Pár Márk és Vindics Tóth Lilianna. Az országos könyvtári napok keret ma a Petőfi könyvtárban a Színek varázsa címmel Nit Jánosné Ági néni kiállítása nyílik délelőtt 10 órakor. Várnak szeretettel benneteket is. És az országos könyvtári napok keretében őszi könyvbőrzét tartanak a Takács Gyula könyvtárban holnaptól péntekig. Emellett pedig Lévai Erzsébet könyvbemutatója is lesz holnap. Az Elátkozott ház című kötetet ismerhetjük meg, a szerzővel dr. Molnár Anna Mária jogász beszélget majd délután 5 órától a Takács Gyula könyvtárban. Szerdán lesz néptánc ovi bemutató az Együd Árpád Kulturális Központban délután 16:30-tól, és már be is lehet iratkozni a bemutató óra után. Jótékonysági gálával segítik a gyermekotthonokban élő fiatalokat Kaposváron. Október 7-én a K központban lesz ez az esemény, egy este, amely az állami gondozásban élő gyermekek jövőjét és fejlődését támogatja. Gájer Bálint, a Rockszínház és a BNK Tánc gondoskodik a műsorról 6 órától. És holnap nyílik egy különleges kiállítás a Ripronai Múzeumban, játék és történelem, Playmobil és Schenk figurák a múzeumban, amelyek bemutatják a történelmi eseményeket, helyszíneket, kicsiknek és nagyoknak is igazán érdekes lehet ez. A Kultik mozima pedig ma is délután 15:30-tól lehet menni, az újdonság Csütörtöktől. A Másik Mami című horror, az Extázis Uncut című zenés film és a Mami Blue című vígjáték.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Október 6-a van ma, az aradi vértanúk emléknapja. A magyar kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá Magyarországon és a magyarok által lakott területeken. Ma emlékezünk a 13 magyar honvédtisztre, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Mellettük pedig Batthyány Lajosra is emlékezünk ma, akit Pesten végeztek ki 1849-ben. Ő volt Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke. Párizsban 1889-ben e napon nyílt meg a Moulin Rouge táncos revű színház, a Cabaret. 1951-ben kezdte meg rendszeres magyar nyelvű adását a Szabad Európa Rádió. Thomas Edison az első mozgóképét 1889-ben mutatta be. 85 éve hunyt el 1941-ben Kabos Gyula színész, komikus. Több emlékezetes szerepe van, de Hippolyta Lakály című filmben az egyik legismertebb. 77 éve született Bobby Farrell, a Bonnie M együttes férfi tagja. Szülinapos ma a Szekeres Adrián énekesnő, 53 szál gyertyát fújhat el tortáján 51-et, Steinmetz Barnabás kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. Aztán 9 éve kellett elbúcsúznunk Nepp József, Kossuth Díjas rajzfilmrendezőtől, Gusztáv és a Mézga család című rajzfilmek is az ő nevéhez köthetők. Mint ahogy ma emlékezünk, Mándi Iván Kossuth Díjas íróra is, a Csutak és a Szürkeló című mű szerzőjére, aki 1995-ben hunyt el.
0: Ez volt a kalendárium. Még ágyban? Már talpon? Jó reggelt! Rádió Most!

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron. A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 6-án kedden megemlékezik Kaposvár az aradi vértanúkról. A megemlékezést 17 órakor tartják a Városligetben, ahol az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett 13 honvédtisztre emlékeznek. Az ünnepségen beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A megemlékezésen közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai, valamint a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai is. A város mindenkit vár, aki közösen szeretne tisztelegni az aradi vértanúk emléke előtt. Két játékos is távozik a felkészülési időszakban a KHG KNRC-től. Az amerikai Amethyst Harpernél egy betegség miatt szakadt meg a kaposvári szereplés. A klubbal közösen úgy döntöttek, hogy amíg megjön a pontos diagnózis és a felépüléshez szükséges időszakot tölti, visszautazik az Egyesült Államokba, a csapat pedig mielőbbi gyógyulást kíván neki. Szintén távozik Gabriel Areche Ramos, aki családi okok miatt hazatér az Egyesült Államokba. A kaposvári együttesnél már dolgoznak a keret pótlásán. A klub tájékoztatása szerint hamarosan az új igazolásokat is bemutatják. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy 50-es éveiben járó budapesti férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazta volt élettársának kaposvári szállásadóját. A férfi azért érkezett a lakóingatlanhoz, hogy közös gyermekét magával vigye, majd az udvaron szóváltásba keveredett a nőt és gyermekét elszállásoló férfival. A vádirat szerint előbb egy faléccel többször megütötte, majd később ismét visszatért és ököllel is bántalmazta. A sértet ennek következtében 8 napon túl gyógyuló, töréssel járó súlyos sérülés szenvedett. A férfit emellett azzal is vádolják, hogy erőszakkal és felfegyverkezve követette magállagsértést. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Ezen a héten jelentik be az idei Nobel-díjak kitüntetettjeit. Hétfőn az orvosi élettani, kedden a fizikai, szerdán pedig a kémiai Nobel-díj nyertesét ismertetik Stockholmban. Az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjét csütörtökön jelentik be, míg a Nobel-békedíj idei díjazottjáról pénteken Oszlóban adnak hírt. A díjakkal idén 12 millió svéd korona, vagyis mintegy 389 millió forint pénzjutalom jár. Az elismeréseket hagyományosan december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban.
0: Időjárás jelentés.
3: Kedden a felhőzet északnyugat felől fokozatosan felszagadozik és újra kisüt a nap. Eső nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 13, délután 20 és 25 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Kicsit didergősen készülünk erre az október 6-ai napra. 5 perccel múlt el 7 óra, és csak 1-2 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg. Bár nagyjából ismert tény, de azért néhányaknak meglepő lehet az, hogy a leghidegebb napszak általában fél órával napkelte után van. Tehát most éljük át a nap leghűvösebb részét. Remélem melegen öltöztetek, és úgy, hogy aztán később a 26-27 fokban is jól érezzétek magatokat, és akkor meg ne legyen sok gönc rajtatok. Szép napunk lesz, ami az időjárást illeti, és kívánom, hogy minden más szempontból is alakuljanak dolgaitok a lehető legjobban. Mosolyogjatok, nevessetek minél többet, és hallgassátok válogatott kiváló dalainkat. Egy Seinfeld újdonságot nem sokára, a Need That Love címűt. Most viszont Eminem jön a Houdinivel, tartsatok velünk!

0: Brian Adams frissített bennünket a Cloud No. 9 című dalával a Rádió Moston. Üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok, egy perccel elmúlt 4:08, ugye nincs késés, kapkodás, idegeskedés, nyugisan indul ez a nap, október 6-a kedd. Tegnap délután jelentették be, hogy kik az idei Prima díj várományosai, a szavazás pedig már el is kezdődött. 19. alkalommal adják át a megyei Prima díjakat idén, és a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is a cél az, hogy a Somogyban élő vagy Somogyhoz kötődő embereket mutassák be, azokat, akik saját területükön maradandót alkottak és a munkájukkal hozzájárulnak a megye kulturális, tudományos és közösségi értékeinek gazdagításához. 3 Prima díjazott lesz idén is, mellettük pedig egy közönségdíjas, akinek a személyéről a szavazók dönthetnek. A közönség szavazás tegnap elindult, a somogy.vosz.hu oldalon lehet leadni a szavazatokat. A 3 megyei Prima és a közönségdíjazott idén is Boldi szobrászművész stilizált íjászt ábrázoló alkotás veheti át a pénzjutalom mellett. Mondom is, hogy kik lettek a Somogy megyei Prima díj idei kategória győztes jelöltjei. Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus orvos, Jancsikiti József festő képzőművész, Faludi András kajakkenu szakedző, Hajas Béla trombita tanár és Lőrinc Ferenc Lőrinc okleveles építészmérnök vezető tervező. A díjátadó gála majd a Dorottya Hotelben lesz, annak dísztermében október 16-án pénteken. A kaposvármost.hu-n találtok erről egy cikket. Abban pedig ott van a link, amire kattintva nagyon könnyen le tudjátok adni a szavazataitokat. Miután ez megtörtént, kaptok egy e-mailt, amiben szintén egy linkre kattintva lehet véglegesíteni a szavazatot. Egy személy csak egy szavazatot adhat le. Nagyon fontos egyébként, hogy véglegesíteni kell ezt a szavazatot. Csak akkor lesz érvényes tehát, hogyha az e-mail fiókunkban a véglegesítő e-mailt megtaláljuk, és az abban található linkre kattintva érvényesítjük a véglegesítést. Tényleg csak néhány könnyű lépés, így ti is beleszólhattok, legalábbis ami a közönségdíjast illeti, az idei megyei Prima díj kiosztásába.
1: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk! Ez itt a Napra

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 20 éve működik Kaposváron a Finó, amelynek alapítója és ügyvezetője egy családról, munkáról és a vállalkozás történetéről szóló beszélgetésen vett részt a kaposvári polgári kaszinóban. A rendezvényen apa és lánya személyes történeteken és közös emlékeken keresztül idézte fel, hogyan épült fel a családi vállalkozás és milyen értékek mentén működik ma is. A gondoskodás, a családias légkör és a személyes jelenlét továbbra is fontos része ugyanis a mindennapoknak. Mindezt a folyamatos fejlődés és az innováció egészíti ki, amelyek a cég jövőjét is meghatározzák. A beszélgetés apropóját a vállalkozás kaposvári működésének 20. évfordulója adta. Állatvédelmi vetélkedőt rendeznek október 19-én a Kaposvári Erdők Háza látogató központban. A programban a Somogy megyei általános iskolák 3. és 4. osztályos diákjaiból álló 3 fős csapatokat várják. A vetélkedőket a SEFAG és a Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya közösen szervezi az állatvédelmi hónap részeként. Jelentkezni október 9-éig lehet, az iskolai csapatoknak pedig az intézmény és a település nevét, valamint a kísérő pedagógus elérhetőségeit kell megadniuk. Az Idősek Világnapja alkalmából új kiadvánnyal segíti a 65 év felettieket a NÉBIH. Az útmutató gyakorlati tanácsokat ad a bevásárlástól az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. A hivatal szerint az életkor előre haladtával különösen fontos a konyhai higiénia és az élelmiszerek biztonságos kezelése. A kiadvány ezért közérthetően foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat, figyelembe véve az idősebb korosztály szempontjait. A cél, hogy a mindennapi ételkészítés és tárolás egyszerre legyen biztonságos, tudatos és könnyen követhető.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden a felhőzet északnyugat felől fokozatosan felszagadozik és újra kisüt a nap. Eső nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 13, délután 20 és 25 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
3: Az, hogy mennyire kész az ember, az is relatív. Teljesen készek vagytok már a közlekedéstől, így 5 perccel fél 8 után a városban. Biztos, hogy sok az autó. Ha valami fontosra felhívnátok ti is a figyelmét a többieknek, írjátok meg nekünk 70-32-32-355 SMS, Viber és telefonszámunk ez. De ha nincs rá időtök, és nem ül mellettetek olyan, akinek diktálni tudjátok az üzenetet, akkor csak vezessetek higgadtan, nyugodtan, figyeljetek oda mindenre, és ránk is közben, mert az Euró 6x6 taxitól is beszerzem mindjárt a legfrissebb tudnivalókat a város útjairól, addig pedig feldobja a kedvünket a VEM. A The Edge of Heaven című daluk következik. Kortyoljatok egy nagyot a reggeli frissítőtökből. Egészség!

0: közlekedési információk.
1: Megvannak a legfrissebb infóim az Euro 6x6 taxitól, akik azt jelezték nekünk, hogy Dombóvár felé haladva a nap, ugye ahogy kell fel, elég zavaró tud lenni. Egyébként erős a forgalom, élénk a városban, főleg a bekötő utakon, minden irányból. A Füredi csomóponttól az Árpád utcáig szinte lépésben lehet haladni, ugyanez a helyzet a Szent Imre utcában, a Kontrás és a József Attila utcában, a Szigetvári felüljárón is sokszor akadozik a forgalom. A környékén is sokan vannak, ugye a Bajcsy-Zsilinszky utcában szintén, amire pedig figyelni kell. Egyrészt a Berzsenyi utcában a belső sávban van egy útfelbontás, a Füredi úton a külső sávban a Pavilon sornál kell figyelni egy aknafedlapot jelző bójára, és a Zárda utcában van még egy elkerített rész, amit kerülgetni kell. Figyelmesen tegyétek ezt meg. Köszönjük az Euro 6x6-nak a friss infókat, tőletek is várjuk azokat a nap folyamán a 7032-35355-ös SMS és Viber számunkra. Vigyázzatok magatokra!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kép.

0: Az ausztrál énekesnőt Sziát hallgattuk, és a Gimme Love című dalát a rádió moston. 3:48 körül járunk, most arra már a sulis gyerkőcöknek be kellett érniük, hups, ha még nem vagytok ott, ebből egy kicsit késés lesz, de reméljük baj nem. Az óviba készülő gyerkőcök talán nem ilyen szigorú rend szerint kell, hogy érkezzenek, úgyhogy talán még ők ott ülnek mellettetek az autóban. De hát olyan gyorsan röpül az idő, hamar sulis lesz az a pici. Iskola kezdés előtt álltok? Hát lehet rá készülni játékosan. Október 17-én egy különleges, ingyenes Monkey Suli iskola előkészítő workshop érkezik a Monkeys fejlesztőtársas játék és online iskola előkészítőtől a Takács Gyula könyvtárba, ahol a nagycsoportos gyerekek és szüleik egyszerre készülhetnek az előttük álló következő óriási lépésre. Október 17-e jövő hét szombat. 10 órakor kezdődik a program egy játékos komplex képességfejlesztő foglalkozással a gyerekeknek, 3:45-től pedig előadást tartanak a szülőknek az iskola érettségéről, vagyis hogy mit jelent ez, milyen képességeken múlik, és hogyan készülhetünk tudatosan az iskolára. A Takács Gyula könyvtárba hívnak benneteket, tehát a program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és igazából nem túl nagy a létszám. Úgyhogy, akit érdekel a dolog, az jelentkezzen időben. A Takács Gyula könyvtár Facebook oldalán is megtaláljátok a linket, de a helyszínen is lehet természetesen jelentkezni. Játék lesz az a gyerekeknek, hasznos kapaszkodó a szülőknek, hogy maga biztosan induljon majd az iskola kezdés. Használjátok ki az alkalmat.
1: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napragé.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: A kaposvári nagypiacra mindig érdemes ellátogatni, de azért kiemelnék néhány dolgot, ami miatt ma, ha tehetitek, látogassatok el, vagy a héten oda. Például a sütőtökért, aminek kilója 500 forint, a hónapos retek csomóját 350 forintért szerezhetjük be, a szilva kilója 780 forint. Ha a húspult felé vennétek az irányt, kacsa szánytőt kilónként 1690 forintért vásárolhatok, csirke farrészt 210 forintért, csirkemell kisfilét 1710 forintért kilónként, a sertés papszelet kilója 2399 forint, a sertés combé pedig 1850 forint. Közeledik halottak napja, a piacon pedig erre is lehet készülni, a kegyeleti koszorút már 1500 forint per darabártól megvehetjük, a krizantém szája 900 forint, ugyanakkor számos más virág, mécsesek és mécses betétek is megtalálhatók nagy számban a kaposvári nagypiacon.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómiai és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
7: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 6-án kedden megemlékezik Kaposvár az aradi vértanúkról. A megemlékezést 17 órakor tartják a Városligetben, ahol az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett 13 honvédtisztre emlékeznek. Az ünnepségen beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A megemlékezésen közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai, valamint a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai is. A város mindenkit vár, aki közösen szeretne tisztelegni az aradi vértanúk emléke előtt. Megnövekedett zajhatásra figyelmezteti a kaposvári Pécsi utca környékén élőket a Magyar Cukor ZRT. A vállalat tájékoztatása szerint október 8-a és 10-e között, reggel 8 és este 6 óra között a megszokottnál nagyobb zajhatással járó munkavégzésre lehet számítani, ugyanis az erőmű karbantartása miatt szakaszosan gőzlefúvatások lesznek. A cég az érintettek türelmét és megértését kéri. Somogyi fiatalok nyerték az idei álombajnokság egyik korosztályának országos döntőjét. A 10 és 12 évesek között a görgetegi csapat bizonyult a legjobbnak, míg a kisebbeknél Vizsoly szerezte meg a bajnoki címet. A versenyen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jelenlétpontjaira járó gyerekek vettek részt, akik több hónapon át keresztül készültek a mérkőzésekre. A programot a segélyszervezet és a Provident közösen szervezte. Céljuk pedig, hogy a sporton keresztül közösséget, sikerélményt és fejlődési lehetőséget biztosítsanak olyan fiataloknak is, akiknek kevesebb lehetőségük van ezek megtapasztalására. Pumi megnevezéssel emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. Az érme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja. A pumi közepesnél kisebb termetű, a puli intelligenciáját és a terrierek bátorságát, mozgékonyságát ötvöző terelő kutyafajta. Céltudatos tenyésztését a 19. században kezdték meg. Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás. Fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő. A rajta szereplő névérték a gyűjtői érték megőrzését szolgálja. Ezen a héten jelentik be az idei Nobel-díjak kitüntetettjeit. Hétfőn az orvosi élettani, kedden a fizikai, szerdán pedig a kémiai Nobel-díj nyertesét ismertetik Stockholmban. Az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjét csütörtökön jelentik be, míg a Nobel békedíj idei díjazottjáról pénteken Oszlóban adnak hírt. A díjakkal idén 12 millió svéd korona, vagyis mintegy 389 millió forint pénzjutalom jár. Az elismeréseket hagyományosan december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma változóan felhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél azonban időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokig melegszik a levegő, így összességében kellemes, kora őszi időben lesz részünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
1: 5 perc elmúlt el 8 óra, most aztán készen kell, hogy álljatok már a munkára is lassan, vagy gyorsan. Toljátok meg keményen, miközben zenélünk nektek folyamatosan. Vagyis remélem, együtt fogjuk ezt a napot is átvécelni, túlélni. Ezek a szavak nem is jók rá, megélni. Jön mindjárt a Kuplung, de előtte David Guetta és Neo párosa, ez a Play Hard.

0: Ez volt Tiesto és MMX mottoja a Rádió Moston. A mai nap mottoja legyen az, hogy add meg minden napnak, így ennek is az esélyt, hogy életed legszebb napja legyen. És ezért tenni is kell. Lehet, hogy nem sokat, de azért valamennyit tenni is kell. Nektek is így kell hozzáállni a dolgokhoz, és másokhoz is. Hát, ha ti miattatok lesz különleges ez a nap. Vagy egy jó program miatt. Csütörtökre tudok egy egészen különlegeset ajánlani nektek. Kultúra, mint társadalmi érték. Hol húzódik a fenntarthatóság határa címmel. Egy fórum kezdődik majd 10 órától a Polgárok Házában. Lehet-e egy színház egyszerre művészeti műhely, közösségi tér és gazdasági szereplő? Meddig terjed a kultúra társadalmi felelőssége, és hol kezdődik a gazdasági realitás? Mi kell ahhoz, hogy a kultúra ne csak értéket teremtsen, hanem hosszú távon fenn is maradjon? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a Tavosz Helyi Hősök program sorozatának következő állomásán. A fókusz tehát ezúttal a kultúra és a gazdaság találkozására helyeződik. A kulturális intézmények és művészeti közösségek nap mint nap értéket teremtenek, közösségeket formálnak, élményeket adnak, gondolkodásra ösztönöznek és alakítják egy város kulturális identitását. De közben működniük, fejlődniük és alkalmazkodniuk is kell. Tehát hol találkozik a művészet és a gazdaság? Ez a kérdés is felmerül majd, és hogy vajon mit tartogat számukra a jövő? Három különböző nézőpont találkozik majd ezen a fórumon. Intézményvezető, társulatvezető és színművész beszélgetnek arról, hogyan lehet értéket teremteni, közösséget építeni és közben fenntarthatóan működni. A résztvevők Nagy Viktor, a Csiky Gergely Színház igazgatója, Sarkadi Kis János, a Csiky Gergely Színház színésze és Pintér Kata, a Rock Színház társulatvezetője. Ezen a fórumon nem csak a színpad mögé lehet bepillantani, hanem arról is hallhatok beszélgetést, mi történik a függöny mögött, amikor a művészetnek gazdasági döntésekkel, felelősséggel és a jövő kérdéseivel kell szembenéznie. A Helyi Hősök a Tavosz inspiráló eseménysorozata, helyi személyiségeket és történeteket mutatnak be általában, amik formálják Kaposvár közösségét, gazdaságát és jövőjét. Legközelebb október 8-án, ahogy említettem, 10 órától a Polgárok Háza nagy termében lesz. Ez a fórum ezzel a három vendéggel, ahol most nem csak arról szól a beszélgetés, miért fontos a kultúra, hanem arról is, hogyan maradhat élő, működő és fenntartható. Mindenkit nagy szeretettel várnak erre az eseményre.
1: Jó reggelt! Ez itt a Napra Kész.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei.

0: közölték az idei Somogy megyei Prima díj jelöltjeit, a közönségszavazás pedig már el is kezdődött. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük 2 kaposvári szakembert. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A többi jelölt Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő, képzőművész és Hajas Béla trombita tanár. A megyei Prima díjakat idén 19. alkalommal adják át, 3 Prima díjazott mellett közönségdíjast is választanak, akire október 12-ig lehet szavazni. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Mozgalmas hétvégéjük volt a somogyi tűzoltóknak. 3 nap alatt 30 tűzesethez és 6 műszaki mentéshez riasztották őket. Több településen is száraz növényzet kapott lángra, de lakó és gazdasági épületekben is keletkezett tűz. Vasárnap például Balatonöszöd külterületén egy hétvégi ház égett le teljesen, az épületben pedig egy gázpalack is felrobbant. Som Kishegyi részén mintegy 2 hektáron pusztítottak a lángok, amelyek egy présházat is elértek. Kaposváron a Béla Király utcában 1 hektáron égett az aljnövényzet, a tüzet közel 1 óra alatt sikerült megfékezni. A tűzoltók több helyszínen is nagy erőkkel dolgoztak, és valamennyi esetben sikerült megakadályozniuk a lángok további terjedését. 2 első és 1 harmadik helyezést is elért Magyarország az idei Európai Madár Megfigyelő Napokon. A 34. alkalommal megrendezett programban 28 ország vett részt, hazánk pedig a legtöbb helyszín és a résztvevők száma alapján is első lett. A megfigyelt madarak száma alapján Magyarország a 3. helyen végzett, több mint 628 ezer példánnyal. Nálunk a legtöbbször seregélyt, darut és nyári ludat láttak a résztvevők.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma változóan felhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél azonban időnként megélénkülhet. Délutánra 23-25 fokig melegszik a levegő, így összességében kellemes, kora őszi időben lesz részünk.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
2: Gyönyörű a napsütés, már 8:45 után, és egyre melegebb lesz, és fokozódik talán a jó hangulat is ezzel együtt, bár van, akinek szuperül indul a nap, és aztán később jönnek a gondok. A pozitivitást mindig érdemes megtartani, meg a 91.2-n a rádiót. Black Eyed Peas-szel folytatjuk mindjárt Enrique Iglesias után.

0: Még egy szerelem is lehet heavy metal, a Two Colors szerint. A Heavy Metal Love című dalukat hallgattuk a rádió moston. 2 perc múlva lesz 8:45, ezen a keddi napon. Messzinek tűnik még a hétvége, de hamar elérkezik majd az is. S bár csütörtökre, péntekre több esőt ígérnek, és némi lehűlést, a hétvégére megint egészen kellemes időt jósolnak nekünk. Ezért érdemes a szabadban tölteni jó néhány órácskát a gyerkőcökkel együtt. És 2 programot is tudok ajánlani a Deseda partjánál, ahol igazán tartalmasan lehet kikapcsolódni majd velük. A Bella Nyomában Egyesület egy kalandkörrel készül a Deseda tónál szombaton. Egy izgalmas, játékos délutánra hívnak minden óvodás és 1-től 8. osztályos gyermeket és családjukat. Délután 2 órakor kezdődik majd ez a program, a gyerekek egy kalandútlevéllel indulnak útnak, és 7 vidám állomáson próbálhatják ki magukat. Többek között terápiás kutyás állomás is lesz, természetjáró állomás, foci kapu állomás, beszédvarázsló küldetés, kincsvadász fejtörő, zenés állomás és élményfa. Ezeken kell túljutniuk a gyerkőcöknek, mindenki, aki megteszi, emléklapot és meglepetést kap. Ezen a vidám délutánon a játék, a természet és a kutyák szeretete találkozhat. Mindenkit örömmel látnak, tehát ahogy szintén a Desedán, a családi napon is a büféknél délután 2 órakor kezdődik. Ez is. Lesznek ott óriás pandák, légvárak, zorbok, foci, arcfestés, pónifogatozás, csillámtetoválás és különböző játékok. Így tehát egy derűs, pandás családi délutára is várnak benneteket a Desi partjára a büfékhez. Sőt, simán össze lehet kötni a 2-t is. Az egész család gazdagodhat óriási élményekkel, emlékekkel így.
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

Lizzo zenélt a rádió moston a Napra kézben, utoljára pedig Ariana Grande és Nicki Minaj párosa fog még énekelni. A Side to Side című daluk következik, aztán pedig a legfrissebb hírek. Természetesen nem maradunk óriási slágerek nélkül aztán a következő órában sem. Holnap reggel pedig egy újabb Napra kézzel ébresztünk majd titeket. Maradjatok itt a 91.2-n.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
5: Szóljon a rock, pörögjön a lemez! A Benoy Hanglemez TK-ban a zeneszerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audio eszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy Hanglemez TK, a zene otthona.
1: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
6: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
7: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Bejelentették az idei Somogy megyei Prima díj jelöltjeit, a közönségszavazás pedig már el is kezdődött. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük 2 kaposvári szakembert. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A többi jelölt Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő, képzőművész és Hajas Béla trombita tanár. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, 3 prímadíjazott mellett közönségdíjast is választanak, akire október 12-ig lehet szavazni. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Pótmeghallgatást tartanak a Csiky Gergely Színházban a Valahol Európában című előadás fiú gyerek szerepeire. A színház 6 és 13 év közötti jól éneklő és jó mozgású fiúkat vár, akik kipróbálnák magukat a színpadon. Jelentkezni október 9-ig lehet, a pótmeghallgatást pedig október 11-én délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőknek egy verssel és egy dallal kell készülniük, a továbbjutók számára pedig 3 órától workshop kezdődik. Állandó tájfutópályát avattak a MATE Kaposvári kampuszán, amelyet a Zselici Tájfutók Sportegyesület közreműködésével alakítottak ki. Az új pálya bárki számára használható, így a kaposváriak és a környéken élők is kipróbálhatják. A pontokat egy applikáció segítségével lehet megtalálni, többféle, rövidebb és hosszabb útvonal közül lehet választani, közben pedig a résztvevők játékos kérdéseket is megoldhatnak. Ezek egy része a kampusz történetéhez, másik része pedig például az állatvilághoz kapcsolódik. A pálya célja, hogy a mozgás mellett közösségi és szórakoztató programot is kínáljon. Újabb fontos teszten van túl a Budapest-Belgrád vasútvonal. A hétvégén már a személyszállítás körülményeit szimulálták. A vonatok órákon keresztül a tervezett nappali menetrend szerint közlekedtek, és azt is vizsgálták, hogyan működik a rendszer váratlan helyzetekben. A szakemberek a nagy sebességű, akár 160 km-es óránkénti közlekedést is ellenőrizték. A próba ezen a téren rendben lezajlott. Az utastájékoztatásnál azonban még találtak javítanivalót. A teszt eredményeit most részletesen értékelik, így a személyszállítás pontos indulási időpontját egyelőre még nem közölték.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma változóan felhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél azonban időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokig melegszik a levegő, így összességében kellemes, kora őszi időben lesz részünk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
9: 5 perccel múlt el 9 óra, jó munkát azoknak, akik most fognak bele, a többiek már nyomják ezerrel, gondolom, egy ideje. Kitartás mindenkinek a naphoz, és kellemes élményeket kívánok a munkahelyeteken is mindnyájatoknak. A zenei élményeket mi nyújtjuk, egy Kylie Minogue-dalt, nem sokára John Legend újdonságát, a Daylight címűt is játsszuk egy Sheeran után.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Arást hallgattuk, és a Boroboro című slágerét a rádió moston 2 percen múlt el 4-10 október 6-án. Ezen a héten szombaton október 10-én rendezik meg a kék túrázás napját, amelyen egyetlen napon 143 túracsoport járja végig a kék túra teljes, mintegy 2600 kilométeres útvonalát. A Magyar Természetjáró Szövetség 7. alkalommal rendezi meg a kék túrázás napját. Ezen a napon az országos kék túra, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túra és az alföldi kék túra kijelölt szakaszain egyszerre indulnak útnak többen, és a nap végére így a túrák együtt rajzolják ki a kék kör teljes útvonalát. 6 somogyi túra is várja a természetjárókat ezen a napon. Vannak köztük rövidebb, könnyebb túrák és komolyabb kihívást jelentő szakaszok is. A legrövidebb Kaposmérő Zselic-Kisfalud útvonal, ez 16,3 kilométeres, a leghosszabb pedig Gálosfa és Abaliget között, a 27,5 kilométeres táv lesz. A 6 túra összesen 122,1 kilométert tesz ki. A 6 túrából 5 vezetett lesz, a Nemesvíd-Mesztegnyő szakasz pedig önállóan teljesíthető. Mesztegnyő Újvárfalva, Újvárfalva Kaposmérő, Kaposmérő Zselic-Kisfalud, Zselic-Kisfalud Gálosfa, valamint Gálosfa Abaliget. Így haladnak tehát a somogyi útvonalak, amelyek érintik például a Boronka melléket és a Zselicet is. Vannak olyan szakaszok, ahol komolyabb szintemelkedés is van, de mindenki tudja teljesíteni. A jelentkezéshez és a szabad helyekhez érdemes a kék túrázás napja hivatalos túra oldalát felkeresni. Ingyenes a részvétel természetes, de regisztrációhoz kötött, és az adott túrára történő jelentkezéshez kötött. Szóval a hivatalos oldal tájékoztatása szerint a túrákra történő jelentkezéshez előzetes regisztráció szükséges. Lehet, hogy létszámkorlát is van, tehát, ha itt Somogyban szeretnétek szombaton túrázni, érdemes ellenőrizni az elérhető helyeket. A szervezők találkozási pontokat és időpontokat is megadnak, a résztvevők pedig a rendszer üzenő falán túratársakat is kereshetnek maguk mellé. Megnéztem a szabad helyeket, és van olyan, ahol már nincs, sőt, várólistán is vannak bizonyos szakaszokon már a jelentkezők, de van olyan szakasz, például az Újvárfalva Kaposmérő közötti, ahol még rengeteg szabad hely van, vagy Kaposmérő és Zselic-Kisfalud közötti túrára is nyugodtan jelentkezhettek, illetve a többire is. Nagyon könnyű megtalálni a módját a jelentkezésnek a kéktúrázásnapja.kéktúra.hu oldalon, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrára kell kattintani, ez a mi térségünk, és megtaláljátok itt a pontos szakaszok, és hogy hogyan tudtok jelentkezni, melyikre van még szabad hely. Közben pedig énekeljetek Hallelujah-t Dr. Albannal, mindjárt megtesszük, és itt van most George Jones is.

0: Programajánló.
1: Az idősek hónapja alkalmából a Takács Gyula emlékházba várnak minden érdeklődőt ma délután 2 órára, amikor a szépkorúakat köszöntik lélekemelő produkciókkal, szívből szeretettel. A részvétel ingyenes. Ma van az aradi vértanúk napja, ez alkalomból pedig lesz megemlékezés Kaposváron is a Városligetben délután 5 órától. Beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A műsorban pedig a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai és a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete vesz részt. Várnak benneteket is. 6 órakor kezdődik ma a Körcsarnokban az az előadás, amelyben a példaképek köztünk vannak. Beszélgetésre hívnak benneteket a válogatott sikersportolókkal. Kaposvári somogyi sikersportolók jelennek meg szép számmal majd a helyszínen, így Kovács Sarolta, Szerafin Zsófia például, Pahár Márk és Vindics Tóth Lili Anna. Az országos könyvtári napok keret ma a Petőfi könyvtárban a Színek varázsa címmel Nit Jánosné Ági néni kiállítása nyílik délelőtt 10 órakor. Várnak szeretettel benneteket is. És az országos könyvtári napok keretében őszi könyvbőrzét tartanak a Takács Gyula könyvtárban holnaptól péntekig. Emellett pedig Lévai Erzsébet könyvbemutatója is lesz holnap. Az Elátkozott ház című kötetet ismerhetjük meg, a szerzővel dr. Molnár Anna Mária jogász beszélget majd délután 5 órától a Takács Gyula könyvtárban. Szerdán lesz néptánc ovi bemutató az Együd Árpád Kulturális Központban délután 17:30-tól, és már be is lehet iratkozni a bemutató óra után. Jótékonysági gálával segítik a gyermekotthonokban élő fiatalokat Kaposváron. Október 7-én a K központban lesz ez az esemény, egy este, amely az állami gondozásban élő gyermekek jövőjét és fejlődését támogatja. Gájer Bálint, a Rockszínház és a BNK Tánc gondoskodik a műsorról 6 órától. És holnap nyílik egy különleges kiállítás a Ripronai Múzeumban, játék és történelem, Playmobil és Schenk figurák a múzeumban, amelyek bemutatják a történelmi eseményeket, helyszíneket, kicsiknek és nagyoknak is igazán érdekes lehet ez. A Kultik mozima pedig ma is délután 15:30-tól lehet menni, az újdonság csütörtöktől. A másik Mami című horror, az Extra

0: Ez is Uncut című zenés film és a Mami Blue című vígjáték.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló.
2: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
1: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Let's go.

Cyril legnagyobb slágerét hallgattuk az ausztrál DJ-től, ez a Still in See You volt a rádió moston, és még óriási zenék továbbra is várnak rátok, így Weekend, Rácz Gergő és Orsovai Reni párosa, valamint Kamred is hoz még egyet-egyet, na meg itt van a YouTube az Angel of Harlem című klasszikussal 1988-hoz.

0: Reklám.
1: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Ficko, Viti, ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
0: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
3: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
5: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Télekemelő előadást tartanak az Együd Árpád Kulturális Központban. Tájfutópályát adtak át a Mate Kaposvári kampuszán. Jó napot kívánok, 10 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Értelmi sérült és épp gyerekek közös alkotótáborában született meg az A Valahol Európában előadás, amelyet most Kaposváron is bemutatnak. A darabot az Imre Sándor Szeretett Színház társulata és a Somogyi Gyermekvédelem munkatársai viszik színpadra október 7-én az Együd Árpád Művelődési Központban. A kezdeményezés célja, hogy a közös színpadi munka közelebb hozza egymáshoz a különböző helyzetű gyerekeket. A darab az együttműködésről és az elfogadásról is szól. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Három kategóriában is jelölést kapott a kaposvári Finó egy országos vegán szakmai rendezvény közönségdíjaira. Az év vegán szakembere címre Sommer Gábor, a cég termékfejlesztési igazgatója esélyes. Emellett a vállalat egy desszerttel és egy növényi tejtermék alternatívával is bekerült a jelöltek közé. A közönség október 11-ig adhatja le voksait, az elismeréseket pedig november 7-én adják át Budapesten. Állandó tájfutópályát avattak a Mate Kaposvári kampuszán, amelyet a Zselici Tájfutók Sportegyesület közreműködésével alakítottak ki. Az új pálya bárki számára használható, így a kaposváriak és a környéken élők is kipróbálhatják. A pontokat egy applikáció segítségével lehet megtalálni, többféle, rövidebb és hosszabb útvonal közül lehet választani, közben pedig a résztvevők játékos kérdéseket is megoldhatnak. Ezek egy része a kampusz történetéhez, másik része pedig például az állatvilághoz kapcsolódik. A pálya célja, hogy a mozgás mellett közösségi és szórakoztató programot is kínáljon. Továbbra is sok szabadtéri és mezőgazdasági tűzhöz riasztják a tűzoltókat országszerte. A katasztrófavédelem szerint főként a szárazfű, az avar és az aljnövényzet kap lángra, a tüzek pedig könnyen nagyobb területre is átterjedhetnek. Somogyban is rendszeresen akad dolguk a tűzoltóknak a kiszáradt növényzet miatt, ezért különösen fontos az óvatosság a szabadban. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak a szabályok betartásával gyújtsanak tüzet, és soha ne hagyják felügyelet nélkül. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. A vállalat ingyenesen biztosít textilgyűjtő konténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek és más közösségeknek, valamint a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU tájékoztatása szerint országszerte már mintegy 3500 textilgyűjtő konténer működik. A szolgáltatást most zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé teszik. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma változóan felhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél azonban időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokig melegszik a levegő, így összességében kellemes, kora őszi időben lesz részünk.
7: Időjárás jelentést hallott
8: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
7: Györfi Betta.
8: Györfi Betta.
9: Annyi mindennel várlak benneteket ebben az órában, például Molina köszönhetően egy szennai programról is kapunk hírt, illetve részleteket, de hozom a horoszkópot is, vagyis október 6-ával kapcsolatban is kiderülnek a csillagok jóslatai, meg aztán itt a Mangorize mindjárt az Örökkétart című slágerrel, és Alex Warren-Ella Henderson párosa a Carry You Home-mal.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De

0: Te találta a Rádió Moston 4:11-kor a szó Molly, aki Szennába invitál bennünket több okból is.
1: Programajánló. November 24-e lesz tehát a Szenne Urka Fesztivál, de egy korábbi program kapcsán beszélgetek Schrott Ferenccel itt a kerékpáros pihenőben, amely nem csak egy sima kerékpáros pihenő, hanem azért ez adja a szennai kultúrás érdek az alapját is, hiszen itt szervezitek ezeket a programokat, amik egész évben vannak.
2: Igen, ez egy ilyen központi helyre került épület, amiben összefutnak a szálak. Nagyon remélem, hogy minden szál ide is ér. Szennában elég aktívak a civilek, és sok kezdeményezés van, amit igyekszünk kiszolgálni. Ilyen például ez az október 10-én a kék túrázás napjának a rendezvény sorozatához kapcsolódó zsuppolás, amit Zóka Peti Lidi néni házánál 170 éves műemléképületnél fogunk végezni október 10-én. A tető megújítását fogjuk tulajdonképpen végezni, vidáman talán egy birkapörköltet is főzünk közben. Nyilvános esemény, mindenkit szeretettel látunk ezen is.
1: Azért ezt már jó régen nem csináltak, hogy zsuppal fedik be a sindő helyett a tetőt.
2: Az egészet nem, az egy kicsit nagyobb falat lenne, ez az egynapos programban csak egy részleges felújítás fog történni, de Szennában ennek hatalmas hagyományai vannak, ahogy ezről a skanzen is tanúskodik. Sikerült itt Szennában megőrizni néhány ilyen házat. Zóka Peti Lidi néni háza az egyetlen, amelyik még a helyén van, ugye a skanzen házai áttelepített műemlékek, de ez a zsúfföld is valamikor általános volt, most már csak elvétve itt-ott lehet találni az országban.
1: November 10-én tehát zsúppolás lesz, de honnét veszitek? Tehát mi a zsúpp egyáltalán? Az nem a nád?
2: Nem, a zsúpptető az rozsaszalma tulajdonképpen, hát ezt meg kell termelni. Tehát a nyár az arról szólt, hogy learadtuk és feldolgoztuk ezt a zsuppot, most tudottunk el odáig, hogy fel tudtak kerülni a tetőre. Szalmát, ami egyébként hulladék lenne, tető anyagként használjuk, ugye a régi népi paraszti építészetben ez volt a jellemző, hogy semmi sem ment kárba.
1: Hogy jutok ott?
3: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
0: Mori kapitányba belefojtottuk a szót, de megadjuk neki mindjárt. Ray Dalton, All We Got című dala után folytatódik a beszélgetés.

0: Programajánló.
1: Folytatom a beszélgetést Schrott Ferenccel, még mindig a zsupolás a témánk, amely október 10-én lesz Szennában. Hogy jutok hozzá a zsubhoz? Lehet kapni akár kilóra vagy mázsára?
2: Nem, ezt a tűzépen nem árulják, ezt meg kell termelni, és nem is olyan egyszerű, tehát nem kombájnnal aratjuk, hanem ez kézzel, vagy egy ilyen nádaratógéppel történik, aminek az aratása során ügyelni kell, hogy a szalma ne törjön össze tulajdonképpen, tehát kötegekbe van rendezve, és kézzel kell kicsépelni is belőle a magot, utána a fésülés következik, ahol a szálakból a kusza, és nem oda tartozó szálakat kihúzzuk, ezután kettőzés, tehát még további kézi munkák, amikor elkészülnek azok a babicák, amik a tetőre fel tudnak kerülni, aztán rengeteg kézi munka kell hozzá.
1: Én úgy látom, hogy te profi zsupoló vagy. Kézzel rakják, vagy mint régen?
2: Igen, a saját anyagával kötik, tehát nem kell hozzá drót, vagy szeg, vagy csavar, hanem tulajdonképpen az áztatott szalmából sodort kötél az, ami fölrögzíti a tető szerkezetre. Teljesen öko és vízálló, igen.
1: Meg szigetel is?
2: Teljesen természetes anyag.
1: Ezt láthatják október 10-én tehát?
2: Október 10-én a Zóka Peti Lidi nénini házánál, ez ugye itt Szennában az Árpád utca 38-as szám alatt található, eredeti helyén áll 180 éve, immár szeretettel várjuk a látogatókat.
1: És még birkapörköt is lesz, valaki közben megéhezne. Stúdió.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Mostanra már sokkal elfogadhatóbb hőmérsékleti értékeket mutatnak a hőmérők, mint hajnalban, vagy korra reggel, amikor alig volt 2-3-4 fok. 17 fokot mérhetünk most körülbelül, de vannak még mindig hűvösebb területek a térségben, viszont mindenhol szikrázó és zavartalan a napsütés, mint ahogy egész nap ez így is lesz, és 26-27 fok várható a délutáni órákban. Holnapra is hasonló időt jósolnak nekünk, reggel enyhébb lesz, 6-7 fokos, a délután ugyanúgy 26-27 fokos is sok napsütés várható. Csütörtökre feltámad a szél, ezzel együtt a reggel rendkívül enyhe lesz, 11-12 fokos, mint ahogy pénteken is, viszont mindkét napra szeles és esős időt jósolnak, vagyis hogy többször eleredhet, egy-egy zápor zivatar jöhet, a hétvégére is marad az élénk erős szél, a hőmérséklet azonban visszaesik péntekre 17 fokra a délutáni órákban, szombaton lehet 20 fok, de

0: Vasárnapra megint csak 17-18 fokot jósolnak, és a jövő héten is általában már csak 20 fok körül állnak a hőmérők délutánonként, a reggelek pedig 7-10 fokosak lesznek.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Erre az október 6-ai napra túlzásokat jeleznek nekünk. Ez megnyilvánulhat anyagi, érzelmi és indulati szinten is. Ugyanakkor szerencsével is számolnunk lehet. A kosnak így szól a mai jóslat. Ma tényleg ígérd meg magadnak, hogy mielőtt valakit kiosztanál, helyre tennél, beolvasnál neki, előtte elszámolsz 10-ig, és végig gondolod, biztosan szükség van erre. A Vika viszont a mai konfliktusokból nagy valószínűséggel kimarad. Neked befelé irányul a figyelmed most, az viszont nagyon is lehetséges, hogy egy agresszív embert sodor az utadba az élet, ne vedd magadra, amiket mond. Kedves ikrek jegyű, szép nap ez a mai, amikor teljesen szabad kezet kapsz, és abba kezdesz bele, amibe csak szeretnél. Nem kell semmilyen akadállyal sem számolnod, sőt, valakiről, aki eddig semlegesnek tűnt, kiderülhet, hogy nagyon kedvel téged. A rákot ma nagyon elviheti a képzelete és az érzései. Légy óvatos, mert most nagyon túlgondolhatod a helyzeteket, vagy negatív irányba működhet a fantáziád.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
3: Rádió most.
1: Ne hallgass. Már.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánnak a mai napra hatalmas energiát jeleznek, és nagy esélyt is a sikerre, valamint a pénzügyekben is szuper hírt kaphatsz, ugyanakkor egy meggondolatlan kijelentés most nagyobb galibát okozhat. Kedves Szűz, a mai nap azt mutatja, hogy érdemes a nagy képet nézned, és nem elveszni minden apró részletben. Egy ügyben olyan jó hírt kaphatsz, amely végre megmutatja, hogy jó irányba haladsz még akkor is, ha eddig voltak kétségeid. A mérlegnek a mai nap túlzásokat, mértéktelenséget hozhat, ami téged kibillenthet az egyensúlyodból. Egy fontos beszélgetésben vagy döntésben azonban jól működik az igazságérzeted, ezért képes leszel úgy kiállni magadért, hogy közben nem bántod meg a másikat. A Skorpiónak egy váratlan lehetőség ma felkeltheti az érdeklődését, és már is azon kezdhetsz gondolkodni, hogyan tudnád megvalósítani. Nagy perspektívában is gondolkodsz, ezért arra figyelj, hogy a lelkesedés mellé a gyakorlati részleteket is nézd át. Egy pénzügyi vagy munkával kapcsolatos hír különösen kedvezően hathat rád.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilas ma a szerencsét is megtapasztalhatja, egy találkozó vagy beszélgetés során viszont könnyelmű ígéretet tehetsz, mert abban a pillanatban minden egyszerűbbnek tűnik. Mielőtt valamire igent mondasz, gondold át, valóban belefér-e az idődbe és az energiádba. A baknak azt írják, hogy ma a szemtanúja lehetsz egy jelenetnek, ami nagyon feldühít vagy felháborít. Lehet, hogy szíved szerint közbe is avatkoznál. Azt azonban jól gondold meg, érdemes-e kockáztatnod a saját nyugalmadat. Persze van, amikor nincs más választás, cselekedni kell. A vízöntő érdekes híreket hallhat, amik alaposan elgondolkodtatnak. Láthatsz bennük fantáziát, új lehetőséget. Az univerzumtól is kapsz támogatást az új terveidhez. A lényeg, hogy képviseld magabiztosan a véleményedet. A halaknak elsöprő érzéseket jeleznek előre. Jöhet egy helyzet, amikor nagyon nehezen őrzöd meg a racionális hozzáállást. Nem biztos, hogy személyesen érint a dolog, de az indulataid akkor is nagyon elvihetnek. Az is lehet, hogy valamilyen téren te esel túlzásba. Próbáld megtartani a mértéket.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
4: Let me tell you.

Robbie Williams énekelte Freedom című dalát a rádió. Moston velem együtt van, aki már is szabad óráit töltheti. Búcsúznom kell 5 perccel 11 óra előtt. Természetesen ez nem azt jelenti ám, hogy nincs más dolgom a nap folyamán. Ne irigykedjetek annyira. Én viszont rátok igen, irigykedem, hiszen a következő órákban is nagyon jó társaságban lehettek. Egyrészt Szabinak köszönhetően, másrészt a legnagyobb előadóknak köszönhetően. Én Dua Lipával köszönök el, az Illusion című dalát játszom még a hírekig. Györfi Bettát hallottátok, szép napot, minden jót, találkozunk csütörtökön.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
3: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Pótmeghallgatást tart a Csiki. Kiszáradt a Ropoi tó. Jó napot kívánok, 11 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Rendbe tették az 1848-49-es szabadságharc honvédjeinek sírjait Kaposváron. A keleti temetőben katonák és az 5-ös technikum honvéd kadétjai közösen három sírhelyet és azok környezetét tisztították meg. A hadisír gondozási program Somogy több települését is érinti, a résztvevők pedig nem csak a sírok állapotát óvják, hanem a katonai hagyományok megőrzéséhez is hozzájárulnak. Pótmeghallgatást tartanak a Csiki Gergely Színházban a Valahol Európában című előadás fiú gyerek szerepeire. A színház 6 és 13 év közötti jól éneklő és jó mozgású fiúkat vár, akik kipróbálnák magukat a színpadon. Jelentkezni október 9-ig lehet, a pótmeghallgatást pedig október 11-én délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőknek egy verssel és egy dallal kell készülniük, a továbbjutók számára pedig 3 órától workshop kezdődik. Kiszáradt a Ropoi tó, teljesen eltűnt belőle a víz. A Bőszénfa térségében fekvő népszerű zselici kiránduló helyen szeptember végére nagyrészt kiszáradt a tómeder, a stégek környékén is alig maradt víz. A változás különösen látványos a korábbi felvételekhez képest, amelyeken még jelentős vízfelület látható. A háttérben a tartós szárazság és a csapadék hiányálhat, amely Somogyban az erdőket és a vadállományt is megterheli. A Ropoi tó állapota jól mutatja, hogy a vízhiány a zselicben is egyre látványosabb következményekkel jár. Vereséget szenvedett Szegeden a közutasok férfi teke csapata a Superliga 5. fordulójában. A kaposváriak 6-2-re maradtak alul a rangadón. Az NB1-ben szereplő második számú együttes viszont győzelemmel zárt Bábolnán. Szintén 6-2-re nyert, ezzel viszont megszerezte idénybeli második győzelmét. Újabb fontos teszten van túl a Budapest-Belgrád vasútvonal. A hétvégén már a személyszállítás körülményeit szimulálták. A vonatok órákon keresztül a tervezett nappali menetrend szerint közlekedtek, és azt is vizsgálták, hogyan működik a rendszer váratlan helyzetekben. A szakemberek a nagy sebességű, akár 160 kilométeres óránkénti közlekedést is ellenőrizték. A próba ezen a téren rendben lezajlott. Az utastájékoztatásnál azonban még találtak javítanivalót. A teszt eredményeit most részletesen értékelik, így a személyszállítás pontos indulási időpontját egyelőre még nem közölték. 100 éves lett a Batthyány örökmécses. A Pogány Móricz tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel, azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. A 100. évfordulón koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeznek Batthyány Lajosra.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma többnyire napos, kellemesen őszi időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: közlekedési információk.
1: Zolitól kaptunk közlekedési információt Viber falunkra a 0670323255-re, és tőle tudjuk, hogy trafipax van Toponáron, a Répás puszta felüli oldalán egy fehér Skodából, civil autóból mérik, tehát az arra haladók sebességét. Nagyon figyeljetek rá, tartsátok be a sebességhatárokat, Zoli, neked pedig köszönöm szépen az információt. Még egyszer, tehát kedves autósok, trafipax van Toponáron, a Répás puszta felüli oldalán egy fehér Skodából, civil autóból mérik az arra haladók sebességét. Zoli, köszi az infót, a következő dalt pedig neked küldöm az infóért cserébe.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió

0: töltenék.
1: Nagyon kellemes és vidám keddet kívánok nektek. Majdnem szerdát mondtam, de ne szaladjunk annyira előre az időben. Szerintem október 6-a van. Kellemes és vidám napot kívánok nektek. Hozom a jó zenéket, én Horváth Szabi vagyok. A mai napon pedig 17 óráig leszek veletek. Elérhetőségünk aktív innentől, használjátok bátran, várom a közlekedési információkat is, ha vannak. 0670-32-32-355. Ide jöhetnek a telefonhívások, az SMS és a Viber üzenetek is. Én pedig próbálok hozzájárulni a legjobb zenékkel ahhoz, hogy még gyorsabban, könnyebben és jobb kedvűen teljen a mai munkaidő. Mindjárt érkezik Katy Perry a Firework című dalával, előtte pedig Lady Gaga slágerével megyünk tovább. Ez az Abracadabra, ezzel kívánok nektek szép napot, jó munkát, ha dolgoztok, és jó utat az úton levőknek.

0: közlekedési információk.
1: Nagyjából 10 perccel ezelőtt már elmondtam, és akkor kaptuk az információt Zolitól Viber falunkra 0670323255-re, hogy trafipax van Toponáron a Répás puszta felüli oldalán egy civil autóból, méghozzá egy fehér Skodából mérik az arra haladók sebességét. Nem tudom, hogy változott-e a helyzet azóta, de jobb félni, mint megijedni, alapon érdemes továbbra is számítani rá. Tehát kedves autósok, trafipax van Toponáron a Répás puszta felüli oldalán, egy fehér Skodából mérik az arra haladók sebességét. Itt a rádió, mostan pedig Offenbach és Justin Jazz szódalával megyünk tovább, jön már is az Overview.
0: Közlekedési információkat hallottak.

0: Sok-sok zene és kevés beszéd itt a rádió most FM 91.2-n, 2 perccel vagyunk 11:30 előtt. A mai napon sem változtak, kedves autósok, a hazai üzemanyagárak, ami pedig azt jelenti, hogy már közel 3 hete ugyanazon a szinten alakul, mind a 95-ös benzin, mind pedig a gázolaj átlagára. A tartós stabilitás pedig azért is figyelemre méltó, mert ez idő alatt a nemzetközi olajpiacon és a devizapiacon is történtek jelentősebb változások. A hazai kiskereskedelmi árak azonban egyelőre nem követték ezeket a mozgásokat, így a kutakon továbbra is ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhatnak az autósok, tehát a 95-ös benzin literét 636 forintért, míg a gázolaj literét 709 forintért tankolhatjuk autónkba, de ugye a különböző töltőállomások árai között 10, akár 20 forintos árkülönbséget is tapasztalhatunk. Egy rövid ajánlót követően pedig elektronikázunk egy picit, hiszen Hugel, Ultranet és Imal Angel közösen érkezik a Moving to the Sun.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Mo.

Továbbra is ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, fél perccel vagyunk 3:42 után, és kedves autósok, vigyázzatok értékeitekre, ez esetben gépjárműveitekre, különösen akkor, hogyha gesztenyefa alá vagy közelébe álltok, mert sok esetben úgy kopog a lehulló gesztenye az autó karosszériájá, mint hogy a Száfi Dúó adna koncertet éppen a helyszínen. Különösen veszélyeztetett környék, ugye ilyen szempontból a Kossuth Lajos utca, illetve hát ugye a társasházi övezetek is, például ugye a Búzavirág lakótelepen is van jó néhány, de hát a városban több helyszínt is meg lehetne ugye említeni, hogy hol található a gesztenyefák, amik egyrészt egyébként szépek, de ilyen szempontból ugye, amikor gesztenye hullás van, akkor azért oda kell figyelni értékeinkre. Tehát óvatosan parkoljatok és legyetek körültekintőek ilyen esetben is, illetve akkor is, hogyha a városban közlekedtek vagy annak környékén az utakon, akkor is, és várom a közlekedési információkat is a 0670-32-32-355-re. Délben majd Patricia hozza a legfrissebb híreket, infókat, én pedig most a folytatásban a DNC srácok dalát, már is jön a Cake by the Ocean.

0: a szárnya.
1: Reklám. Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
3: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: A Városligetben tartanak ma megemlékezést az aradi vértanúk napja alkalmából. Megvannak az idei prímadíj Somogyi jelöltjei. Jó napot kívánok, dél van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 6-án kedden megemlékezik Kaposvár az aradi vértanúkról. A megemlékezést 17 órakor tartják a Városligetben, ahol az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett 13 honvédtisztre emlékeznek. Az ünnepségen beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A megemlékezésen közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai, valamint a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai is. A város mindenkit vár, aki közösen szeretne tisztelegni az aradi vértanúk emléke előtt. Bejelentették az idei Somogy megyei prímadíj jelöltjeit, a közönségszavazás pedig már el is kezdődött. Idén 6 kategóriában hirdettek jelölteket, köztük 2 kaposvári szakembert. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában pedig Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A többi jelölt Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő, képzőművész és Hajas Béla trombita tanár. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, 3 prímadíjazott mellett közönségdíjast is választanak, akire október 12-ig lehet szavazni. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. 3 kategóriában is jelölést kapott a Kaposvári Finó egy országos vegán szakmai rendezvény közönségdíjaira. Az év vegán szakembere címre Sommer Gábor, a cég termékfejlesztési igazgatója esélyes. Emellett a vállalat egy desszerttel és egy növényi tejtermék alternatívával is bekerült a jelöltek közé. A közönség október 11-ig adhatja le voksait, az elismeréseket pedig november 7-én adják át Budapesten. Továbbra is sok szabadtéri és mezőgazdasági tűzhöz riasztják a tűzoltókat országszerte. A katasztrófavédelem szerint főként a szárazfű, az avar és az aljnövényzet kap lángra, a tüzek pedig könnyen nagyobb területre is átterjedhetnek. Somogyban is rendszeresen akad dolguk a tűzoltóknak a kiszáradt növényzet miatt, ezért különösen fontos az óvatosság a szabadban. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak a szabályok betartásával gyújtsanak tüzet, és soha ne hagyják felügyelet nélkül. 2 első és 1 harmadik helyezést is elért Magyarország az idei Európai Madármegfigyelő Napokon. A 34. alkalommal megrendezett programban 28 ország vett részt, hazánk pedig a legtöbb helyszín és a résztvevők száma alapján is első lett. A megfigyelt madarak száma alapján Magyarország a 3. helyen végzett, több mint 628 ezer példánnyal. Nálunk a legtöbbször seregélyt, darut és nyári ludat láttak a résztvevők.
1: Időjárás jelentés.
5: Ma többnyire napos, kellemesen őszi időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
6: 4 perccel múlt el déli 12 óra, nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez, ha éppen most fogyasztanátok el. Itt a Rádió Moston pedig startol a Siesta óra, amikor zenei kínálatunkból érkeznek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dalok is. Mindjárt a Kovalszki meg a Vega slágere ad egy kis pozitív töltetet a nap további részéhez. Ők érkeznek a Mintegy Jel című slágerrel, előtte pedig Miles Smith dalával indulunk, ez pedig a Stay.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, másfél perc elmúlt el 4:01, én Horváth Szabi vagyok, és ajánlok egy programot a figyelmetekbe, ami nagyjából másfél óra múlva kezdődik délután 2 órakor a Takács Gyula Emlékházban a Dr. Kovács Sevestyén Gyula utca 9-es szám alatt, az idősek hónapjának keretén belül, amikor a szép korúakat köszöntjük címmel. Lélekemelő produkciók szívből szeretettel lesz a program címe, ahová várnak mindenkit szeretettel, tehát még egyszer a program ma délután 2 órakor kezdődik a Takács Gyula Emlékházban, a programon való részvétel ingyenes. És milyen furcsa, mint hogyha a adást lebonyolítunk, pedig külön életet élne, mert ugye az előző órában említettem a gesztenyefák kapcsán, hogy érdemes odafigyelni arra, hogy hol parkolunk autónkkal, tehát hogyha gesztenyefa közelében tesszük ezt, akkor mindenképpen érdemesebb attól távolabb parkolni, mert úgy kopognak a lehulló gesztenyék az autók karosszériáján, mintha a Száfri Duó adna egy koncertet a helyszínen, és ennek érdekessége pedig az, hogy pont egy Száfri Duó dallal megyünk tovább a folytatásban. A Száfri Duó David Puentes-szel és James-szel hozza már is a Lolindész című slágert ide a Rádió Most FM 91.2-re.

0: Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n fél egy környékén is, de ajánlok még egy programot figyelmetekbe. Ma a délután 5 órakor kezdődik a Városligetben az Aradi Vértanúk napja alkalmából tartandó megemlékezés, ahol dr. Giber Vilmos, a Mártirok és Hősök Közalapítvány elnöke tart majd beszédet, de közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai és a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete. Kaposvár megyei jogú város önkormányzata tisztelettel vár mindenkit a helyszínre, tehát még egyszer a Városligetbe a mai napon 17 órára. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid ajánlót követően az X-Spice Girl Emma Bunton hozza hamarosan a Bad Tookie Song címdalát.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: 91.2. Rádió most.
1: Már van olyan nap, hogy nem jutsz eszembe. Van olyan nap, hogy belehalsz a csendbe.

0: kívánom.
1: Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, pontosan egy perccel vagyunk, 3:45 előtt, és ez még mindig a Siestóra, és van olyan, hogy egy michigani hagyatéki vásáron valaki $30 fizetett egy festményért, méghozzá egy gyűjtő, amely október 1-én $1,352,600 kelt el New Yorkban. A Freeman's aukciósház közlése szerint ez új aukciós rekord a chicagói szürrealista festő munkái között. Az ár az aukciósháznak fizetett díjat is tartalmazza egyébként. A gyűjtő még a nyáron figyelt fel a képre egy sötét folyosó sarokban, és az Abercrombie szignó miatt vette meg egyébként a képet. Később egy Milwaukee kiállítás katalógusában rábukkant a festmény 1952-es archív fotójára, majd Susan Weininger művészettörténész igazolta a mű eredetiségét. Az aukció előtt 150-250 ezer dollárra becsülték az értékét. Az 1951-ben készült Alderman Merriam's Shells 9 tengeri kagylót és csigaházat ábrázol, közülük az egyik egy fonálon függ a sötét háttér előtt. A festményt az árverés előtt megtisztították, és a restaurálásról készült korábbi videóban közelről is megnézhetjük a legnagyobb internetes videó megosztó portálon. Hát így kell pénzt csinálni. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, Coily Ray dalával, most a Players-szel, egy órakor pedig Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket.

0: Reklám.
1: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
2: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25. A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Tájfutópályát avattak a matekaposvári kampuszán. Volt dolguk bőven a hétvégén a somogyi tűzoltóknak. Jó napot kívánok, egy óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Értelmi sérült és épp gyerekek közös alkotótáborában született meg az A Valahol Európában előadás, amelyet most Kaposváron is bemutatnak. A darabot az Imre Sándor Szeretett Színház társulata és a Somogyi Gyermekvédelem munkatársai viszik színpadra október 7-én az Együd Árpád Művelődési Központban. A kezdeményezés célja, hogy a közös színpadi munka közelebb hozza egymáshoz a különböző helyzetű gyerekeket. A darab az együttműködésről és az elfogadásról is szól. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Állandó tájfutópályát avattak a Mate Kaposvári kampuszán, amelyet a Zselici Tájfutók Sportegyesület közreműködésével alakítottak ki. Az új pálya bárki számára használható, így a kaposváriak és a környéken élők is kipróbálhatják. A pontokat egy applikáció segítségével lehet megtalálni, többféle, rövidebb és hosszabb útvonal közül lehet választani, közben pedig a résztvevők játékos kérdéseket is megoldhatnak. Ezek egy része a kampusz történetéhez, másik része pedig például az állatvilághoz kapcsolódik. A pálya célja, hogy a mozgás mellett közösségi és szórakoztató programot is kínáljon. Mozgalmas hétvégéjük volt a somogyi tűzoltóknak. 3 nap alatt 30 tűzesethez és 6 műszaki mentéshez riasztották őket. Több településen is száraz növényzet kapott lángra, de lakó és gazdasági épületekben is keletkezett tűz. Vasárnap például Balatonöszöd külterületén egy hétvégi ház égett le teljesen, az épületben pedig egy gázpalack is felrobbant. Som kishegyi részén mintegy 2 hektáron pusztítottak a lángok, amelyek egy présházat is elértek. Kaposváron a Béla Király utcában 1 hektáron égett az aljnövényzet, a tüzet közel 1 óra alatt sikerült megfékezni. A tűzoltók több helyszínen is nagy erőkkel dolgoztak, és valamennyi esetben sikerült megakadályozniuk a lángok további terjedését. Ma az aradi vértanúkra és Batthyány Lajosra emlékezik az ország. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap. Ezen a napon végezték ki 1849-ben Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Kaposváron a Városligetben tartanak megemlékezést délután 5 órától. Minden 6. ellenőrzött gépjárműnél találtak kisebb-nagyobb problémát az országos közúti ellenőrzésen. A vizsgált személyautók 85,5%-a felelt meg az előírásoknak, a hibák között pedig gyakori volt a nem megfelelő karbantartás. Több tucat járművet műszaki vizsgálatra is elküldtek, 54 autónál pedig a határértéket többszörösen meghaladó károsanyag kibocsátást mértek. A szakemberek szerint a rendszeres karbantartás nem csak a biztonság, hanem a környezetvédelem miatt is fontos.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma többnyire napos, kellemesen őszi időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallott
4: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: Adjuk a lendületet, energiát és a jó kedvet is a nap további részéhez a legjobb zenékkel itt a Rádió Most FM 91.2. Mindjárt Chaka Khan és Sia közöse érkezik a Cool It Down újdonságként. Előtte pedig az Icona Pop Line csapatdalával indulunk 2013-ból, ez pedig az I Love It.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, a folytatásban pedig időutazunk. A Fleetwood Mac érkezik, egy brit-amerikai rock együttes, amelyet 67-ben alapított Londonban Peter Green gitáros és ritmus szekciójáról, Mick Fleetwood dobosról és John McVie basszus gitárosról neveztek el. Kezdetben brit blues hangzásukról voltak ismertek, de korán sikereket értek el az Egyesült Királyságban olyan slágerekkel, mint az Albatross és az Owl. Több kezdeti felállásváltás és Christine McVie billentyűs és énekesnő 70-es érkezése után a zenekar hangzása megváltozott. Leghíresebb felállásuk 1974-ben alakult meg az amerikai zenészek Lindsey Buckingham és Steve Nicks érkezésével, akik a dallamosabb pop-rock stílus felé terelték a zenekart. A Fleetwood Mac hatalmas kereskedelmi és kritikai sikert is elért, különösen a 77-es Rumors című albumukkal, amely pedig világszerte elvezette a slágerlistákat és elnyerte az év albuma a Grammy díjat is. Az évtizedek során a csoport számos változáson ment keresztül, olyan mérföldkőnek számító albumokat adtak ki, mint a Fleetwood Mac és a The Dance, valamint több mint 120 millió lemezt adtak el világszerte, így a világ egyik legkelendőbb zenekarává váltak. A Fleetwood Mac pályafutása során számos jelentős zenei díjat nyertek, köztük bekerültek a rock and roll hírességek csarnokába, felkerültek a Hollywood Walk of Fame-re, és számos jelentős zenei díjat is elnyertek. A zenekar tevékenysége Christine McVie 2022-es távozása után lelassult, miután Stevie Nicks 2024-ben megerősítette, hogy a Fleetwood Mac nem folytatja nélküle a munkát. Nálunk azonban a folytatás ők érkeznek, 1987-ből jön, tehát a Fleetwood Mac és az Everywhere itt a 91.2 Rádió Moston.

Ilyen nappal hallhatjátok a legjobb zenéket itt a 91.2 Rádió Moston. 2,5 perccel vagyunk 1:30 előtt. Channing Tatum került a közösségi média figyelmének középpontjába, miután a rajongók felfedeztek egy privát Instagram fiókot, amelynek felhasználó neve Bidenes Nonya, illetve Nonya Bidenes volt. A beszámolók szerint a profilnak mindössze egy követője volt, maga Tatum. A találgatásokat tovább erősítette, hogy a fiók állítólag Tatum egykori mennyasszonyáról, Zoe Kravitzről és annak jelenlegi párjáról, Harry Stylesról szóló bejegyzésekhez is hozzászólt. A közösségi médiában terjedő képernyőmentések alapján a profil Kravitzot Tatum egykori mennyasszonyaként emlegette, és olyan kifejezéseket használt vele kapcsolatban, amelyeket a színész korábban maga is mondott róla. Az egyik hozzászólás például arra utalt, hogy Kravitz tudatos személyiség, amit a fiók készítője inkább kiszámítottnak értelmezett. Más kommentek állítólag egyenesen Tatumot védték, és még a színész 2009-es Bunyó című filmben játszott karakterére, Sean MacArthurra is utaltak, ezt néhány internetes nyomozó árulkodó részletnek tartja. A fiók állítólag Tatum volt feleségét, Jenna Dewent és Jennifer Lopez-t is bíráló megjegyzésekkel illette. Nem mindenki hisz azonban az elméletnek, többen arra hívták fel a

0: is történnek a sztárvilágban. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid ajánlót követően Harry Styles érkezik az American Girls-szel.
1: Műsorajánló.
2: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
3: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Műsorajánlót hallotta.
4: A legjobbak, a legfrissebbek első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, egy perccel vagyunk 3:42 után. Van egy program, egy újabb program, ami a mai napra vonatkozik, ugyanis este 6 órakor kezdődik a Körcsarnokban a Példaképek köztünk vannak című beszélgetés. Válogatott siker sportolókkal, Vidics Tóth Lili Annával, Kakukk Koppány Zétával, Koleszár Árminnal, Bogen Fürst Zsófiával, Nai Dáviddal, Máti Albertel, Gulyás Fannival, Pár Márkkal, Kristóf Luccával, Horváth Áronnal, Szerafin Zsófiával és Kovács Saroltával zajlik majd a beszélgetés az Európai Sporthét Plusz keretében a Kasi szervezésében. Várnak mindenkit a programra nagyon sok szeretettel. Holnap indul, és egészen október 9-ig tart a Takács Gyula könyvtárban az őszi könyvbörze, amire szintén várnak mindenkit nagyon sok szeretettel. A programok után pedig jönnek a legjobb zenék itt a Rádió Moston, Szigála és Ita óra közösen a You For Me, délután 2 órakor pedig Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat ide a Rádió Mostra.

0: Reklám.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán!
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Pótmeghallgatást tart a Csíki Gergely Színház. A rendőrök előtt bukott le egy szabálytalanul közlekedő rolleres. Jó napot kívánok, 2 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Október 6-án kedden megemlékezik Kaposvár az aradi vértanúkról. A megemlékezést 17 órakor tartják a Városligetben, ahol az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett 13 honvédtisztre emlékeznek. Az ünnepségen beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A megemlékezésen közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai, valamint a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai is. A város mindenkit vár, aki közösen szeretne tisztelegni az aradi vértanúk emléke előtt. Rendbe tették az 1848-49-es szabadságharc honvédjeinek sírjait Kaposváron. A keleti temetőben katonák és az Ötvös Technikum honvéd kadétjai közösen 3 sírhelyet és azok környezetét tisztították meg. A hadisír gondozási program Somogy több települését is érinti, a résztvevők pedig nem csak a sírok állapotát óvják, hanem a katonai hagyományok megőrzéséhez is hozzájárulnak. Pótmeghallgatást tartanak a Csiki Gergely Színházban a Valahol Európában című előadás fiú gyerek szerepeire. A színház 6 és 13 év közötti jól éneklő és jó mozgású fiúkat vár, akik kipróbálnák magukat a színpadon. Jelentkezni október 9-éig lehet, a pótmeghallgatást pedig október 11-én délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőknek egy verssel és egy dallal kell készülniük, a továbbjutók számára pedig 3 órától workshop kezdődik. Rendőrautó előtt bukott le egy szabálytalanul közlekedő e-rolleres. A járőrök a Somsics Pál és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél figyeltek fel rá, mivel utast szállított az elektromos rollerén, annak ellenére, hogy a jármű kialakítása ezt nem tette lehetővé. A fiatal ráadásul a kereszteződéshez érve a stop táblánál sem állt meg, így az elsőbbségadásra vonatkozó szabályt is megszegte. A járőrök a helyszínen megállították és szabálysértési eljárást indítottak ellene. 100 éves lett a Batthyány örökmécses. A Pogány Móric tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel, azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. A 100. évfordulón koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeznek Batthyány Lajosra.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma többnyire napos, kellemesen őszi időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: Bizony, délután 2 óra után is szólnak itt a Rádió Moston a legjobb zenék. A Mango Rice újdonsága egy vidám bulis dal érkezik, úgyhogy adunk a lendületnek, a tempónak és a jó hangulatnak az Örökké Tart című dallal. Előtt azonban a One Republic felvételével indulunk, és már is itt van a... Run!

rádió mostan éjjel nappal szólnak a legjobb zenék a legváltozatosabb zenei palettáról. Én Horváth Szabi vagyok, egy perccel vagyunk egyébként 4:30 előtt, szépen lassan, de telik az idő, és remélem közületek is már nagyon sokan látjátok a fényt az alagút végén, hogy véget ér a mai munkaidő. Ha még van belőle hátra, akkor ezt meghúzzuk majd a legjobb zenékkel, de mindenek előtt ma, október 6-án kedden köszöntjük a Renáta és Bruno nevű ismerőseinket, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Renáta egy latin eredetű névjelentése újjá született, a Renáta név barátságos természetű kedves személyiség kialakulását támogatja, a név viselői otthonosan mozognak egyébként a művészet világában, értékelik a minőségi dolgokat, de erejük, lelkesedésük nem mindig elég ahhoz, hogy valóra is váltsák álmaikat, vagy éppen kielégítsék szükségleteiket. Sokszor segítenek másoknak, de az is gyakran előfordul velük, hogy túlságosan sokat foglalkoznak mások gondjaival. A Bruno pedig egy jó felnémet eredetű jelentése, barna-barna medve. A Bruno név álmodozó személyiség kialakulását segíti, a béke és harmónia iránti vágya annyira erős, hogy inkább kihátrál azokból a helyzetekből, ahol feszültséget észlel. Nagyon érzékeny és tudatos, de érzékenységét mások előrejteni igyekszik, mivel igencsak távolságtartó és nem szereti, ha mások beleszólnak a dolgaiba, a barátokat is nehezen talál. Ameddig nem érzi magát teljesen biztonságban, nem nyílik meg senkinek. Az a vágya, hogy másokon segítsen, valamint nagy vonalúsága sokszor olyan embereket is vonz, akik csak ki akarják használni. Ezt írt a nagy kalendárium a Renáta és Bruno nevekről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Berények, a Lénárdok, a Renék, a Renátók, a Franciskák, a Csabák, a Frigyesek és még a Máriák is. Minden ünnepelhetnek sok boldogságot kívánok Éva Megszalával, neki küldöm a Love Myself címűt.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés. Odakint jelen pillanatban napos idő van, 7 ágra sütő napsütés vár ránk, ha kimozdulunk egy kicsit az irodából, vagy a négy fal közül bárhonnan, és nagyjából ilyen 25-26 fok környéki a hőmérséklet. Ez vigasztaljon bennünket, mert az előttünk álló éjszakán 4-5 fokig hűl majd a levegő, és a leghidegebb majd a hajnali órákban lesz, hajnali 4 és hajnali 6 óra között, utána pedig ismét emelkedik majd a hőmérő higanyszála, és hát legalább egy 20 fokos hőmérséklet különbség lesz áthidalva, hiszen holnap majd a legmelegebb nappali órákban 26 fokot mérhetünk. És szintén napos időnek nézünk elébe, szerdán, holnap is. A változás majd csütörtökön érkezik, méghozzá délutáni órákban jön majd egy hideg front, melynek következtében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és ugyanez lesz majd a péntek időjárására is jellemző, akkor már vissza is esik a hőmérséklet, sőt, mi több, ami szerencsés, hogy kiegyenlítődik a nappali órák maximuma és az éjszakai órák minimuma közötti különbség, ugyanis a nappali órák maximuma 16, az éjszakai órák minimuma pedig 13 fok környékén lesz, és ez a kiegyenlítődés már várhatóan stabilizálódni is fog a következő időszakban. Beköszön a valódi ősz, kérem szépen térségünkbe, ez vár ránk a következő időszakban. Ami még szintén szerencsés az az, hogy nincsen időjárási front, de a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat, a legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és bizony akár migrén is jelentkezhet.
2: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
2: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
2: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.

0: vigyázzunk együtt Kaposvárra.
1: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Itt a rádió mostan pedig fél perccel fél három után az Of Masters and Men dala érkezik. Már is a Little Talks, majd hazai vizekről is válogatunk, hiszen az Airi Mafia is érkezik a Volt egy álmom című felvétellel. 0670 32 32 355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom folyamatosan az egyéb jellegű üzeneteket és a közlekedési információkat is.

legjobb zenék ilyen nappal itt szólnak a Rádió Most FM 91.2, 1 perccel vagyunk, 3:43 előtt, én Horváth Szabi vagyok, a folytatásban pedig érkezik az az úriember, aki a Szomszédok, tehát a Neighbors című ausztrál szappanoperában szerezte hírnevét, később több filmben és sorozatban is szerepelt, zenei karrierje pedig 1988-ban kezdődött, még a Szomszédok alatt. Ten Good Reasons című 89-es debütáló albumából az Egyesült Királyságban több mint 3 millió példányt adott el. 1988 és 1992 között számos sikeres dalt énekelt fel, amiből az Egyesült Királyságban 16 dal top 40-es sláger lett. Ennek ellenére egyébként nem tartották számon a legnépszerűbb előadók között, de előnyös megjelenése, pozitív kisugárzása, őszinte mosolya és egyedi hangja igen hamar a tinirányok pop bálványává tette, aki örökre beírta magát a 80-as évek végén a brit és európai popzenei nagyjai közé. Az utóbbi években televíziós és színpadi szereplései vannak, és Andrew Lloyd Webber, József és a színes szélesvásznú álomkabát című musicalben is játszik, jelenleg pedig Londonban él, Jason Donovanról van egyébként szó, aki érkezik a folytatásban a Too Many Broken Hearts című 1989-es tempós lágeré.

0: Hírek most!
1: Sírokat rendeztek a kaposvári katonák. Lélekemelő előadás lesz az Együttben. Jó napot kívánok, 3 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Rendbe tették az 1848-49-es szabadságharc honvédjeinek sírjait Kaposváron. A keleti temetőben katonák és az 5-ös technikum honvéd kadétjai közösen 3 sírhelyet és azok környezetét tisztították meg. A hadisír gondozási program Somogy több települését is érinti, a résztvevők pedig nem csak a sírok állapotát óvják, hanem a katonai hagyományok megőrzéséhez is hozzájárulnak. 3 kategóriában is jelölést kapott a kaposvári Finó egy országos vegán szakmai rendezvény közönségdíjaira. Az év vegán szakembere címre Sommer Gábor, a cég termékfejlesztési igazgatója esélyes. Emellett a vállalat egy desszerttel és egy növényi tejtermék alternatívával is bekerült a jelöltek közé. A közönség október 11-ig adhatja le voksait, az elismeréseket pedig november 7-én adják át Budapesten. Értelmi sérült és épp gyerekek közös alkotótáborában született meg az A Valahol Európában előadás, amelyet most Kaposváron is bemutatnak. A darabot az Imre Sándor Szeretett Színház társulata és a Somogyi Gyermekvédelem munkatársai viszik színpadra október 7-én az Együd Árpád Művelődési Központban. A kezdeményezés célja, hogy a közös színpadi munka közelebb hozza egymáshoz a különböző helyzetű gyerekeket. A darab az együttműködésről és az elfogadásról is szól. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Vereséget szenvedett Szegeden a közutasok férfi teke csapata a Superliga 5. fordulójában. A kaposváriak 6-2-re maradtak alul a rangadón. Az NB1-ben szereplő második számú együttes viszont győzelemmel zárt Bábolnán. Szintén 6-2-re nyert, ezzel viszont megszerezte idénybeli második győzelmét. Ma az aradi vértanúkra és Batthyány Lajosra emlékezik az ország. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap. Ezen a napon végezték ki 1849-ben Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Kaposváron a Városligetben tartanak megemlékezést délután 5 órától. 2 első és 1 harmadik helyezést is elért Magyarország az idei Európai Madár Megfigyelő Napokon. A 34. alkalommal megrendezett programban 28 ország vett részt, hazánk pedig a legtöbb helyszín és a résztvevők száma alapján is első lett. A megfigyelt madarak száma alapján Magyarország a 3. helyen végzett, több mint 628 000 példánnyal. Nálunk a legtöbbször seregélyt, darut és nyári ludat láttak a résztvevők.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma többnyire napos, kellemesen őszi időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Sok jó zene bekészítve, hamarosan a Nickelback újdonsága érkezik, a Make Me Love You, előtte pedig Sia és Kylie Minogue közös dala indítja ezt az órát, már is jön a Dance Alone.

0: Well, who's next?
1: Éjjel-nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2 perccel vagyunk. 4:45 előtt elérhetőségünk továbbra is a 0670-32-32-355. Várom a közlekedési információkat, hogy mi újság van Kaposváron és környéken, az utakon avassatok be bennünket, és ezeket az információkat pedig a többi autóstárs részére is próbáljuk átadni itt az FM 91.2 rádió moston. Tehát 0670-32-32-355 ez a telefon, SMS és Viber számunk. Egy holnapi programot is ajánlok figyelmetekbe, ez pedig a Takács Gyula könyvtárban lesz, egy könyvbemutató, méghozzá Lévai Erzsébet könyvbemutatója, az Elátkozott ház című. A szerzővel majd dr. Molnár Anna Mária jogász beszél majd. Holnap 17 órakor kezdődik a program, melyre várnak mindenkit sok szeretettel. És van még egy holnapi program, ez egy jótékonysági gála műsor, ami este 6 órakor kezdődik a K központban, egy este, amely az állami gondozásban élő gyermekek jövőjét és fejlődését támogatja. Közreműködik Gájer Bálint, a Rockszínház és a PNK Tánc. A rendezvény fővédnöke pedig Szita Károly polgármester. A bevétellel, tehát az állami gondozásban élő gyermekeket támogatják. Itt a rádió moston pedig a folytatásban az Ezred fordulóból 2000-ből érkezik már is Spiller és Sophie Alice Baxter közöse, a Groove Jet.

0: break my heart.
1: Éjjel-nappal szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék. Egy perccel vagyunk egyébként 3:30 előtt, és úgy tűnik, hogy ismét rátalálhatott a szerelem Olivia Rodrigóra. A 23 éves Grammy-díjas énekesnő egy Wall Street-en dolgozó bankárral, Julian Cronenberg-szel randizik. A hölgyet egyébként az elmúlt hetekben többször is lefotózták egy rejtélyes férfi társaságában, akiről most azt állítják, hogy ő, Julian, a páros nemrég Izlandon is együtt látták, ahol az énekesnő stábjának több tagja is velük tartott. A rajongók által megosztott fotók szerint együtt utaztak vissza New Yorkba. Julian Cronenbergs az HG Capital befektetési társaságnál dolgozik, korábban pedig a Goldman Sachsnál építette karrierjét. A Brown Egyetemen alkalmazott matematikát és számítástechnikát tanult, emellett 2018 és 2020 között az amerikai férfi gyeplabda válogatott tagja volt. Francia és holland nyelven is folyékonyan beszél ráadásul. A románcról először június közepén kezdtek el pletykálni, amikor a párost egy New York-i étteremben látták együtt vacsorázni, később pedig egy bennfentes azt állította, hogy valóban randiznak, bár azt nem tudta megmondani, hogy mennyire komoly a kapcsolatuk. A találgatásokat tovább erősítette, hogy Olivia nemrég kedvelte Julian testvérének egyik Instagram bejegyzését. Na tessék! A sztár egyelőre nem kommentálta a híreket, így hivatalos megerősítés továbbra sincs arra, hogy valóban egy párt alkotnak. De hát, bárhogyan is van, sok boldogságot kívánunk nekik, akár közösen, akár külön-külön is. Itt a Rádió Moston pedig Olivia Rodrigo most egymagában énekel, hozza a Drop Dead című felvételét a slágerlisták éléről.

0: Reklám.
1: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
1: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
2: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Sok-sok zene és kevés beszéd a folytatásban is itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 3:44 van, és ajánlom figyelmetekbe a Tavosz rendezvényét is, ami holnap után csütörtökön lesz, majd október 8-án, itt Kaposváron a Bajcsi Zsilinszky utcában, méghozzá a Polgárokháza nagy termében. Ez a Helyi Hősök rendezvény része, melyen a Rockszínház részéről Pintér Kata társulatvezető, a Csiki Gergely Színház részéről Nagy Viktor igazgató és Sarkadi Kis János színész tart fórum beszélgetést. Kultúra mint társadalmi érték, hol húzódik a fenntarthatóság határa témakörben. Várnak rá mindenkit nagyon sok szeretettel. És október 8-án, szintén csütörtökön délután 5 órai kezdettel lesz egy EU kvíz a Hans Döner sörözőben. Ha szereted a kvízeket, szeretsz játszani és szívesen tesztelnéd, mennyit tudsz Európáról, akkor az EU Quiz Night neked szól. Szervezd össze a 4 fős csapatodat, és találkozunk október 8-án délután 5 órakor a Hans Döner sörházban, ahol zene, sport, földrajz, kultúra, történelem és közélet témákban mérhetitek össze tudásotokat más játékosokkal. A program ingyenes, a nyeremények pedig igazán ízletes. Bővebb információ a Europe Direct Somogy Facebook oldalán, vagy a 82-es körzet 501-032-es telefonon kérhető Sudár Dorottyánál. Itt a Rádió Moston pedig Tate McRae dalával megyünk tovább, jön már is a Revolving Door, az örök zöldek közül pedig 1983-ból játszom majd a Talk Talk felvételét, a Such a Shame című délután 4 órakor pedig Patricia hozza a legfrissebb híreket, infókat.

Munkahely. Suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: rádió moston ezt az órát, a Zaporozsert slágere zárta 2019-ből a Te vagy egyedül, de a következő órában olyan dalok érkeznek, majd mint a By Alex és a Slep és a Még mindig. Hedői What is Love című dala után szabadon jön majd David Guetta, Anne Marie és Coi Liray átdolgozásában a Baby Don't Hurt Me. Mindjárt indulunk egy bulis vidám felvétele Denzel slágerével, a Pump It Up-pal. De előtte teszünk egy rövid kereskedelmi kitérőt, majd 16 órakor Patrícia érkezik a legfrissebb hírekkel, információkkal itt az FM 91.2 Rádió Moston.
1: 91.2 Rádió Most! Reklám!
2: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék, háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok, szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
3: Szóljon a rock, pörögjön a lemez! A Benoy hanglemez tékában a zeneszerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audio eszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy hanglemez téka, a zene otthona.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: Cement, sóder, tégla... mi is kell még?
5: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
6: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
8: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
2: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: A Városligetben tartanak ma megemlékezést október 6-a alkalmából. A rendőrök előtt bukott le egy rolleres. Jó napot kívánok, 4 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Október 6-án kedden megemlékezik Kaposvár az aradi vértanúkról. A megemlékezést 17 órakor tartják a Városligetben, ahol az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett 13 honvédtisztre emlékeznek. Az ünnepségen beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A megemlékezésen közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai, valamint a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai is. A város mindenkit vár, aki közösen szeretne tisztelegni az aradi vértanúk emléke előtt. Bejelentették az idei Somogy megyei prímadíj jelöltjeit, 6 kategóriában hirdettek jelölteket. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt, a többi jelölt Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő képzőművész és Hajas Béla trombita tanár. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, 3 prímadíjazott mellett pedig közönségdíjast is választanak, akire október 12-ig lehet szavazni. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Rendőrautó előtt bukott le egy szabálytalanul közlekedő e-rolleres. A járőrök a Somsics Pál és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél figyeltek fel rá, mivel utast szállított az elektromos rollerén, annak ellenére, hogy a jármű kialakítása ezt nem tette lehetővé. A fiatal ráadásul a kereszteződéshez érve a stop táblánál sem állt meg, így az elsőbségadásra vonatkozó szabályt is megszegte. A járőrök a helyszínen megállították és szabálysértési eljárást indítottak ellene. 3 kategóriában is jelölést kapott a kaposvári Finó egy országos vegán szakmai rendezvény közönségdíjaira. Az év vegán szakembere címre Sommer Gábor a cég termékfejlesztési igazgatója esélyes. Emellett a vállalat egy desszerttel és egy növényi tejtermék alternatívával is bekerült a jelöltek közé. A közönség október 11-ig adhatja le voksait, az elismeréseket pedig november 7-én adják át Budapesten. Egy 8 éves kisfiút igazoltattak a rendőrök Sümegen, miközben egy autót vezetett. A járőrök egy rendszám nélküli járműre figyeltek fel, és csak a megállítás után derült ki, hogy egy gyermek ült a volánnál. A kisfiú elmondta, hogy az autó kulcsát az édesanyjától kapta, és ő engedte meg neki, hogy vezessen. A gyerek egy 14 éves fiú társaságában indult el, aki a rendőrök láttán kiugrott az autóból és elszaladt. Az anya ellen járművezetés tiltott átengedése és kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárás indult.
1: Időjárás jelentés.
9: Ma este továbbra is száraz idő várható, a felhők fokozatosan elvonulnak. Éjszaka derült lesz az ég, hajnalra 3 és 4 fokig hűlhet a levegő. Szerdán aztán sok napsütésre számíthatunk, délután ismét kellemes, 25 fok körüli hőmérséklet várható.
1: Időjárás jelentést hallott
10: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
0: Pár perccel 16 óra után már is indul utolsó közös óránk, azt garantálom, hogy a legjobb zenék szólnak majd benne, és természetesen a közlekedéshez passzoló remek kis muzsikák is. Jön a Honey Beast és Daniel Fi közös Bárcsak lennék című friss dal, előtte pedig a házi bulik egykori kedvence, Denzel felvétel indítja az órát, ez pedig a Palm It Up.

Ilyen nappal a legjobb zenéket hallhatjátok nálunk, itt az FM 91.2 rádió. Most a másfél perccel vagyunk, negyed öt előtt, én Horváth Szabi vagyok, és ajánlok egy kiállítást figyelmetekbe, ami november 9-én lesz majd, ez egyébként péntek, a Tűtündérek Egyesület kiállításáról van szó, melyet Eldridge Beáta Tűtündérek Egyesület alapítója nyit majd meg. Az időpontja tehát október 9-e péntek délután 4 óra, a megnyitót követően pedig varró workshoppal várják az érdeklődőket, ahol a helyszínen egyébként megvásárolható anyag csomagokból neszeszert, kisóembert vagy ajtókopogtatót készíthetnek, a helyszín pedig a Takács Gyula könyvtár, várnak mindenkit sok szeretettel, mint ahogy Hursics András orgona koncertjére is, ami most szombaton október 10-én este 7:30-kor kezdődik majd a kaposvári Nagyboldogasszony székesegyházban, ahová belépés díjtalan. S várnak mindenkit nagyon sok szeretettel a Virágfürdő programjára is most szombaton október 10-én, ez a Golden Night, az ősz jegyében a zenés éjszakai fürdőzés, amikor a fürdő teljesen aranyfénybe burkolózik majd. A termálmedencék vizeiben már 20-15-től lehet lábat lógatni, a Wellness Világ 20-30-tól fogadja a vendégeket, a buli zenés része pedig 21 órakor startol a fedett élményfürdőben, és éjjel 3:45-ig tart, közben pedig működnek majd a kinti jacuzzi medencék is, ahol szintén lehet majd hallani azt a zenét, ami bent is szól majd a fedett élményfürdőben. Közben pedig lesznek sauna programok is a szokásos módon. Mindezt tehát október 10-én szombaton a Virágfürdőben, a Golden Night zenés éjszakai fürdőzésen. Itt a rádió moston pedig a Shouse dalával megyünk tovább, jön a Won't Forget You, majd az S Club 7 dalát is hozom 2001-ben a Don't Stop Moving címűt.

Sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2, 8 perccel vagyunk egyébként fél öt előtt. 17 órakor kezdődik a Városligetben az Aradi Vértanúk napja alkalmából tartandó megemlékezés, melyre vár mindenkit nagyon sok szeretettel Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata, és ahol dr. Giber Vilmos, a Mártirok és Hősök Közalapítvány elnöke tart majd beszédet. Közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai és a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete. A program tehát 17 órakor, bő fél óra múlva kezdődik a Városligetben. Itt a Rádió Moston pedig Hathaway What is Love című slágere után szabadon David Guetta, Anne-Marie és Coi Liré hozza már is a Baby Don't Hurt Me.

0: A nap kiállítása a Riprónai Múzeumban, ahol játékfigurák segítségével eleveledik meg a múlt. Feldíszített lovas és traktoros fogatokkal, zenével és tánccal köszöntötték az őszt Igalban. A településen régi szokás már ez a szüreti felvonulás. Többek között ezeket a témákat boncolgatja a ma esti Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor, azt már is mondjuk nektek.
1: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
2: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió Mos.

0: Közlekedési információk.
1: Moli kapitány, a mi száguldó riporterünk, kérem szépen, folyamatosan ellát bennünket hasznos információkkal, olyan infókkal, ami több autóst is érinthet. Elég erős a forgalom a belvárosban, jelezte a mi kapitányunk, és elmondta, hogy a Honvéd utca kereszteződésénél például a második zöldre lehet átlagosan áthajtani, ugyanez jellemző egyébként a Füredi úti kereszteződésre is, és

0: nagyon erős a forgalom a város több pontján. Ugye biztos, hogy torlódás alakult ki a Somcsics-Pál utcában, ugye elsősorban azért, mert nagyon sokan akarnak a betlentéri körforgalomból kiajtani a József Attila utca irányába, de hát lehetne egyébként majdnem, hogy naphosszat sorolni, hogy hol van torlódás a belváros útjain. Legyetek óvatosak, türelmesek és körültekintőek. Moli kapitány, neked köszi szépen a visszajelzést, és akkor szóljon a következő dal minden autósnak.
1: Közlekedési információkat hallottak.

Ilyen napon hallhatjátok nálunk a legjobb zenéket itt az FM 91.2 Rádiómoston. 7,5 perccel vagyunk 3/4 előtt, és a mai napon még este 6 óráig segítettek véretekkel a Kaposvári Területi Vérellátó Intézetben a Talián Gyula utca 20-32-es szám alatt. Holnap majd Babócsán a Művelődési Házban a Szabadság tér 18-as szám alatt lesz majd délután 2 és délután 4 óra között véradás. Október 8-án csütörtökön itt Kaposváron a Gépipari Szakközépiskolában a Pázmány Péter utca 17-es szám alatt reggel 9 és déli 12 óra között, október 9-én délelőtt 9:30 és déli 12 óra között Tapsonyban a Művelődési Házban, még szintén ugyanezen a napon október 9-én délután 2 és délután 4 óra között Böhönyén a Művelődési Házban a Főutca 47-es szám alatt is várják a segíteni szándékozókat. Itt a Rádió Moston pedig a Clean Bandit és Julia Michels közös dalal megyünk tovább, ez az I Miss You.

Kettő perccel múlt el délután 3:45, én a következő dalokkal búcsúzom tőletek már, a holnap 11 óráig akkor térek vissza majd a mikrofon mögé, de a jó zenéket itt hagyom nektek, maradjatok ti is velünk, ha jó zenére vágytok, illetve óránként hozza majd a legfrissebb híreket, információkat Patricia, 18 órakor pedig kolléganőm a Kaposvári Krónikával is jelentkezik helyi vonatkozású hírekkel, információkkal, picit bővebben, picit részletesebben. Érkezik Nora Tildala is a Voodoo, majd Eddie Grant klasszikus az I Don't Wanna Dance, én ezekkel köszönöm meg a kitartó, kitüntető figyelmeteket, 11 órától egészen mostanáig a Rádió Most FM 91.2 mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, találkozunk legközelebb holnap 11 órától, de maradjatok velünk a folytatásban is. További szép napot, a viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómiai és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
4: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30-566-16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
1: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
7: Cement, sóder, tégla, mi is kell még?
8: Ja, tudom már, térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
9: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
1: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el. 3, 2, 1. Hírek most!
10: Pótmeghallgatást tartanak a Csiky Gergely Színházban. Bíróság elé állt a tavaly párját meggyilkoló volt katona. Jó napot kívánok, 5 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Pótmeghallgatást tartanak a Csiky Gergely Színházban a Valahol Európában című előadás fiú gyerek szerepeire. A színház 6 és 13 év közötti jól éneklő és jó mozgású fiúkat vár, akik kipróbálnák magukat a színpadon. Jelentkezni október 9-éig lehet, a pótmeghallgatást pedig október 11-én délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőknek egy verssel és egy dallal kell készülniük, a továbbjutók számára pedig 3 órától workshop kezdődik. Állandó tájfutópályát avattak a Mate Kaposvári kampuszán, amelyet a Zselici Tájfutók Sportegyesület közreműködésével alakítottak ki. Az új pálya bárki számára használható, így a kaposváriak és a környéken élők is kipróbálhatják. A pontokat egy applikáció segítségével lehet megtalálni, többféle, rövidebb és hosszabb útvonal közül lehet választani, közben pedig a résztvevők játékos kérdéseket is megoldhatnak. Ezek egy része a kampusz történetéhez, másik része pedig például az állatvilághoz kapcsolódik. A pálya célja, hogy a mozgás mellett közösségi és szórakoztató programot is kínáljon. Életfogytiglani fegyházbüntetést kért az ügyészség arra 27 éves volt szerződéses katonára, aki a vád szerint tavaly novemberben megölte volt barátnőjét Kaposváron. A férfi a vita során előbb egy másik férfit sebesített meg, majd a volt párját is többször megszúrta, a nő a helyszínen meghalt. A nyomozás során az is kiderült, hogy a vádlott marihuánát fogyasztott a bűncselekmény előtt. Az ügyben kedden tartottak előkészítő ülést, az ügyészség pedig azt indítványozta, hogy a férfi feltételesen se kerülhessen szabad lábra. Ma az aradi vértanúkra és Batthyány Lajosra emlékezik az ország. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap. Ezen a napon végezték ki 1849-ben Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Kaposváron a Városligetben tartanak megemlékezést délután 5 órától. 4-re emelkedett az augusztusi horvátországi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma. Egy 41 éves nő a zágrábi kórházban halt bele a tűzben szerzett súlyos sérüléseibe. A lángok augusztusban mintegy 1000 hektárt perzseltek fel, és 38 ember megsérült. Több településen lakókat és turistákat is ki kellett telepíteni. A tűz keletkezésének okát továbbra is vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
10: Ma este továbbra is száraz idő várható, a felhők fokozatosan elvonulnak. Éjszaka derült lesz az ég, hajnalra 3 és 4 fokig hűlhet a levegő. Szerdán aztán sok napsütésre számíthatunk, délután ismét kellemes, 25 fok körüli hőmérséklet várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam.
2: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel,
0: mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Munkahely. Suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. október 6-a, kedd este 6 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Kaposváriak is a Prima díj jelöltjei között. Két kaposvári szakember is esélyes az idei Somogy megyei Prima díjra. Faludi András kajakkenu szakedző, a Magyar Sport, Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök pedig a Magyar Építészet és Építőművészet kategóriában került a jelöltek közé. Rajtuk kívül Kakas József kosárfonó, népművész, Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő, képzőművész és Hajas Béla trombita tanár kapott jelölést. A díjakat idén 19. alkalommal adják át, a közönség pedig október 12-ig választhatja ki a kedvencét. A gálát október 16-án tartják a Kaposvári Dorottya Hotelben. Katonák és kadétok tették rendbe a honvédek sírját. Nem hanyagolják el a régi katonai sírhelyeket Somogyban. Az országos hadisír karbantartási program részeként Kaposváron a keleti temetőben is dolgoztak katonák és honvéd kadétok. Három az 1848-49-es szabadságharchoz kötődő honvéd nyughelyét tisztították meg, és a környezetüket is rendbe tették. A munkában a Kaposvári SC 5-ös Lóránd műszaki technikum 9-es kadétjai is részt vettek. A hadisírok gondozása nem csak Kaposváron zajlik, Somogy több településén is karbantartják a katonai nyughelyeket, hogy azok hosszú távon is méltó állapotban maradjanak. Mozgás és játék a tájfutópályán. Mostantól állandó tájfutópályán is sportolhatnak a Mate Kaposvári kampuszára látogatók. A pályát a Zselici Tájfutók Sportegyesületével közösen alakították ki, és bárki kipróbálhatja. Nem kell hozzá versenyzőnek lenni, az útvonalakat ugyanis egy mobiltelefonos alkalmazás segíti, és rövidebb, illetve hosszabb pályák közül is lehet választani. A mozgás mellett játékos feladatok is várják a résztvevőket, amelyek között a kampuszhoz és a természethez kapcsolódó kérdések is vannak. Középpontban az állatok világa a Sefag versenyén. Három fős iskolai csapatok jelentkezését várják egy kaposvári állatvédelmi vetélkedőre. A programot október 19-én délután rendezik meg az Erdőkháza látogatóközpontban, ahol a Somogy megyei általános iskolák 3. és 4. osztályos tanulói mérhetik össze tudásukat. A rendezvényt a Sefag és a rendőrség bűnmegelőzési osztálya szervezi az állatvédelmi hónap keretében. Az iskolák október 9-éig nevezhetik csapataikat e-mailben, a jelentkezéshez az intézmény és a település nevét, valamint a kísérő pedagógus elérhetőségeit is meg kell adni. Gyerekszereplőket keres a Csiki. Még várják a jelentkezőket a Csiki Gergely Színház új előadásának gyerekszerepeire. A Valahol Európában című musicalhez 6 és 13 év közötti fiúkat keresnek, akik szeretnek énekelni és mozogni, és szívesen kipróbálnák magukat színpadon. A jelentkezési határidő október 9, a pótmeghallgatás pedig október 11-én lesz. A gyerekeknek egy verssel és egy dallal kell készülniük, a sikeresen továbbjutók pedig egy workshopon is részt vehetnek. Három kategóriában is a legjobbak között a Finó Vega jó. Kaposvári érdekeltség is bekerült az idei vegán szakmai díjak esélyesei közé. A Finó három kategóriában kapott jelölést. Szommer Gábor termékfejlesztési igazgató az Év Vegán Szakembere címéért versenyez. A vállalat pedig az Év Vegán Desszertje és az Év Vegán Tej termék alternatívája kategóriában is képviselteti magát. A közönség október 11-éig szavazhat a jelöltekre. A díjakat november 7-én adják át Budapesten. A kaposvári vállalat számára ez újabb szakmai visszajelzés arról, hogy a helyben végzett fejlesztések és az itt előállított termékek a hazai piacon is komoly figyelmet kapnak. Élete végéig rács mögött marad a kaposvári gyilkos. Életfogytiglani fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség annak a 27 éves volt szerződéses katonának az ügyében, akit volt barátnője megölésével és egy másik férfi megsebesítésével vádolnak. Eszerint a férfi tavaly novemberben Kaposváron veszett össze volt párjával, majd a vita hevében késeket vett magához. Előbb egy a házban tartózkodó férfit sebesített meg, ezután pedig volt barátnőjére támadt, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A férfi lakásán tartott házkutatás során marihuánát is találtak, a vádirat szerint a bűncselekmény előtt fogyasztott is belőle. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével és más bűncselekménnyel vádolja. A keddi előkészítő ülésen az ügyészség azt indítványozta, hogy a vádott feltételes szabadságra se legyen bocsátható. Szabálytalanul rollerezett a rendőrök előtt. Nem sokáig maradt észrevétlen egy szabálytalankodó elektromos rollerrel közlekedő fiatal Kaposváron. A 18 éves helyi lakos a Somsicspál és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél került a rendőrök látókörébe. Nem egyedül utazott, utast is vitt a rolleren, pedig annak kialakítása ezt nem teszi lehetővé. Ráadásul a stop táblánál sem állt meg, így az elsőbségadás szabályait is megszegte. A járőrök a helyszínen intézkedtek vele szemben, és szabálysértési eljárás indult. Sűrű napokon vannak túl a somogyi tűzoltók. 30 tűzesethez és 6 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat az elmúlt 3 napban. Kaposváron a Béla Király utcában 1 hektáron égett az aljnövényzet. A beavatkozás során minden tűzoltónak sikerült megállítani a lángok terjedését. A száraz növényzet több helyen is lángra kapott a megyében, de épületeknél is szükség volt a tűzoltók segítségére. Balatonöszöt külterületén egy hétvégi ház teljesen kiégett, közben egy gázpalack is felrobbant. Somkishegyi részén pedig nagyjából 2 hektáron terjedt a tűz, és egy présház is veszélybe került. Vereséget szenvedtek legutóbbi mérkőzésükön a kaposvári Tekések. Nem sikerült pontot szereznie Szegeden az Investment közutasok Kaposvári Teke klubnak a férfi Teke Szuperliga 5. fordulójában. A kaposváriak 6-2-re maradtak alul a házigazdával szemben, bár Német Máté, Farkas Ádám és Pintér Károly is megnyerte a saját párharcát. A csapatnak így ezúttal nem jött össze a bravúra rangadón. A kaposváriak második számú együttese viszont sikerrel zárta a fordulót. Az NB1-ben szereplő csapat Bábolnán nyert 6-2-re. Ez már a második győzelmük a bajnokságban. A közutasok számára most újabb, fontos feladatok következnek, hiszen készülnek a következő bajnoki fordulóra és az Apatini NBC kupára is.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este továbbra is száraz idő várható, a felhők fokozatosan elvonulnak. Éjszaka derült lesz az ég, hajnalra 3 és 4 fokig hűlhet a levegő. Szerdán aztán sok napsütésre számíthatunk, délután ismét kellemes, 25 fok körüli hőmérséklet várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Rendbe tették az 1848-49-es szabadságharc honvédjeinek sírjait Kaposváron. A keleti temetőben katonák és az ötvös technikum honvéd kadétjai közösen három sírhelyet és azok környezetét tisztították meg. A hadisír gondozási program Somogy több települését is érinti, a résztvevők pedig nem csak a sírok állapotát óvják, hanem a katonai hagyományok megőrzéséhez is hozzájárulnak. Életfogytiglani fegyházbüntetést kért az ügyészség arra 27 éves volt szerződéses katonára, aki a vád szerint tavaly novemberben megölte volt barátnőjét Kaposváron. A férfi a vita során előbb egy másik férfit sebesített meg, majd a volt párját is többször megszúrta, a nő a helyszínen meghalt. A nyomozás során az is kiderült, hogy a vádlott marihuánát fogyasztott a bűncselekmény előtt. Az ügyben kedden tartottak előkészítő ülést, az ügyészség pedig azt indítványozta, hogy a férfi feltételesen se kerülhessen szabadlábra. Kiszáradt a Ropoi tó, teljesen eltűnt belőle a víz. A Bőszénfa térségében fekvő népszerű zselici kirándulóhelyen szeptember végére nagyrészt kiszáradt a tómeder, a stégek környékén is alig maradt víz. A változás különösen látványos a korábbi felvételekhez képest, amelyeken még jelentős vízfelület látható. A háttérben a tartós szárazság és a csapadék hiányálhat, amely Somogyban az erdőket és a vadállományt is megterheli. A Ropoi tó állapota jól mutatja, hogy a vízhiány a zselicben is egyre látványosabb következményekkel jár. Vereséget szenvedett Szegeden a közutasok férfi teke csapata a Superliga 5. fordulójában. A kaposváriak 6-2-re maradtak alul a rangadón. Az NB1-ben szereplő második számú együttes viszont győzelemmel zárt Bábolnán. Szintén 6-2-re nyert, ezzel viszont megszerezte idénybeli második győzelmét. Egy 8 éves kisfiút igazoltattak a rendőrök Sümegen, miközben egy autót vezetett. A járőrök egy rendszám nélküli járműre figyeltek fel, és csak a megállítás után derült ki, hogy egy gyermek ült a volánnál. A kisfiú elmondta, hogy az autó kulcsát az édesanyjától kapta, és ő engedte meg neki, hogy vezessen. A gyerek egy 14 éves fiú társaságában indult el, aki a rendőrök láttán kiugrott az autóból és elszaladt. Az anya ellen járművezetés tiltott átengedése és kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárás indult. 4-re emelkedett az augusztusi horvátországi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma. Egy 41 éves nő a zágrábi kórházban halt bele a tűzben szerzett súlyos sérüléseibe. A lángok augusztusban mintegy 1000 hektárt perzseltek fel, és 38 ember megsérült. Több településen lakókat és turistákat is ki kellett telepíteni. A tűz keletkezésének okát továbbra is vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma este továbbra is száraz idő várható, a felhők fokozatosan elvonulnak. Éjszaka derült lesz az ég, hajnalra 3 és 4 fokig hűlhet a levegő. Szerdán aztán sok napsütésre számíthatunk, délután ismét kellemes, 25 fok körüli hőmérséklet várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Igazi zenedömping most a 91.2-n. Zenemaraton.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. október 6-a kedd este 8 óra van. Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Mutató közszolgálati interjú műsor, én Györfi Betta vagyok. Mai összeállításunkban szó lesz gyermekpszichológiáról, drogprevencióról, helytörténetről és kerekszületésnapról is. Aki velünk tart, megismerheti a részleteket is, csapjunk át bele! Túl vannak az első iskolai hónapon a diákok, a szülők és a pedagógusok is. Szigeti Mónika pszichológussal, a Somogyvár megyei pedagógiai szakszolgálat főigazgatójával Széki Éva beszélgetett arról, hogy az első tapasztalatok mennyire meghatározóak a későbbiek folyamán is.
2: Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sőt az első hónapon már túl is vagyunk. Milyen tapasztalatokat vonhatlak le a szülők? Mennyire relevánsak azok az információk, amik az első hónapban keletkeztek, mondjuk ha a gyerek nem szereti az iskolát, vagy problémái vannak, ezek mennyire véglegesek?
3: Hát azért még csak a bemelegítési időszaknál tartunk, ha minden igaz, úgyhogy rengeteg minden változhat még a gyerekeknél, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy egyszerűen szükség van a nyári szünet után egy kis aklimatizálódási időre a gyerekeknek. Ebből adódóan az első 1-2 hétben hát nagyon jó lenne, hogyha nem kellene rögtön mélyen bevetni magukat a tanulásba, hanem mondjuk az első tanév elejé dolgozatok azok a 3.-4. héten kerülnének csak előtérbe, és segítenék az iskolában is a gyerekeket beszokni, újra belerázódni abba, hogy egy kicsit más a napnak a struktúrája, és ahol ez megtörténik, ott talán egy kicsit könnyebb is a gyerekeknek az átállás, ahol ez nehezebben megy, ott bizony lehet, hogy az első 2 hétben nagyon fáradtan érkeznek haza a gyerekek az iskolából, de aztán ahogy visszaáll a rend, ez alatt értem a napi rendet is, a tanulási rendet is, és az iskolai rendhez történő igazodást is, azért ez a kezdeti nagy fáradtság alább szokott hagyni, és akkor talán már erősebbé válik a gyerekek kedve és motivációja az iskolába járásra, újra megerősödhetnek a kortárs kapcsolatok, szóval az első hónap eltelte után egy kicsit javulhat a helyzet.
2: A legnehezebb helyzetben nyilván az első osztályt kezdők vannak, akiknél egy óriási váltás van az óvoda és az iskola után. Mire figyeljenek itt a szülők?
3: Hát szerintem leginkább arra, hogy hát természetesen, hogy hagyjanak időt a gyerekeknek, és arra, hogyha itt egy kicsit döcögősebb, sírósabb a helyzet, vagy a nagy iskola iránti várakozás ellenére nem feltétlenül boldogan járnak a gyerekek az iskolába, akkor ne essenek kétségbe a szülők, hanem adjanak az elsős gyerekek szülei és egy kicsi időt a gyerekeiknek arra, hogy megszokják ezt a teljesen új helyzetet. Nyilván én azért nagyon optimista vagyok annak a tekintetében, hogy az első osztályos tanítók abszolút felkészültem, ebben ezt az óvodaiskola átmenetet segítve fogadják a kis elsősöket az iskolában, és nem is a tanulás van elsődlegesen a fókuszban, hanem van lehetőség a játékos ismerkedésre, az iskolai rendszerbe való beletanulásba, emiatt talán nem esnek kétségbe a kis elsősök sem, és nem kell a szülőknek sem kitartani nagyon, vagy biztatni a gyereküket arra, hogy jó dolog lesz ez az iskola, de ha mégis nehéz a gyerekeknek, akkor tartsanak ki a szülők is a gyerek támogatásában, elfogadásában. Hát igen, szóval, hogy bízzák a tanítókra az iskolához való hozzászoktatást, vagy inkább a tanuláshoz való hozzászoktatást olyan formában, hogyha lehet, akkor délután ők már ne adjanak ilyen iskolai munkára ráhangolódó feladatokat szülőként a gyerekeknek, hanem ezt tegyék át teljesen iskolai kompetenciába, és csak játszanak és segítsék a gyerekeket pihenni, kikapcsolódni az iskola utáni időszakban. Talán ezekre érdemes, ezekre a lelki megerősítő tényezőkre odafigyelni a szülőknek, és nem az iskolai teljesítmény tovább csatolására az otthoni létbe.
2: Ez egyben azt is jelenti, hogy egy 6 éves gyereknek elég leterhelő az iskola, és nem kell mondjuk még 6 évesen, 7 évesen külön órákra járnia.
3: Ez abszolút így van. Nekem a külön órák egyébként is ilyen nagyon nagy kérdést jelentenek pszichológus szakemberként, és teljesen természetesen tisztában vagyok vele, meg szülőként is tisztában vagyok vele, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez elengedhetetlen, amikor a gyereknek plusz segítségre van szüksége, vagy amikor valamilyen területen esetleg olyan tehetséges, és ott plusz gazdagításra van szüksége, de ennek semmiképpen nem ideje az első osztály, sőt az alsó tagozatban is nagyon óvatosan kell ezekkel bánni. Talán érdemes először körbenézni az iskolai szakköröknek a kínálatában, és akkor az iskolai szervezési keretek között pluszokat vállalni a gyerekeknek, de az iskolán kívüli külön órák, különösen alsó tagozatban, az én véleményem szerint tényleg csak a lehető legszükségesebb esetben szükségesek, amikor mondjuk egy olyan tanulási nehézsége vagy zavara van a gyereknek, aminél elengedhetetlen mondjuk egy fejlesztőpedagógus bevonása, vagy olyan elmaradások, hosszabb betegség, vagy valami miatt, ami miatt ez fontos lehet, de bőven ráérünk a felső tagozatban is, akkor, amikor már a gyerek saját érdeklődése kialakul, most itt a tanulási külön órákra gondolva, ezeket a külön órákat bevetni. Nyilván a sport egy másik kérdés. Azt tudom, látom és hallom a szülőktől is, hogy nagyon sok kisgyereknek, az elsős másodikasnak is, főleg, hogyha ebben esetleg korábbi élménye is van, valamilyen sport tekintetében nagyon sokat számít, akár feszültséglevezetés, mozgás, elfáradás szempontjából, hogyha a sport benne marad az életében, tehát ez egy kicsit másik kategória, mint a tanuláshoz kapcsolódó külön órák. Nyilván ez a szülő és a gyerek döntése, hogy ezeket milyen intenzitással csinálja, akár egy elsős, másodikas kisgyerek is az iskolai idő mellett, de alapvetően én azt gondolom, hogy ebben az időszakban a legnagyobb szüksége a gyerekeknek a pihenésre, a regenerálódásra és a szabad játékra van az óvodából iskolába való átmenet időszakában, szóval ezekre van a legnagyobb szüksége délután. Sétákra most még gyönyörű, szép, napsütéses idő van, együtt töltött közös játékidőre, és olyan pihenésre, amiben egy kisgyerek fel tud töltődni, ez most biztos, hogy kiemelten fontos.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
4: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Az elmúlt években a közbeszédben is hangsúlyos téma lett a kábítószer kérdés. Nem elég azonban beszélni róla, a családoknak és az iskoláknak is oda kell figyelni a prevencióra. Téglási Kristóffal, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatójával Széki Éva beszélgetett.
2: Mekkora problémát jelent ma a fiatalok körében a drogfogyasztás, hisz még néhány évvel ezelőtt ez leginkább egy fővárosi probléma volt, ma már az egyre kisebb településeken is megjelennek a drogfogyasztó fiatalok.
3: Én azt gondolom, hogy társadalmi csoportokra bontható ez a dolog. Ugye a nagyvárosi fiatalok, persze jellemzően budapestiek, egyetemisták, azok a marihuánát részesítik előnybe, a high life, a celebek, a menedzser drognak is szokták hívni ők a kokain, és valóban vidéken, főleg vidéken, hátrányos helyzetű térségekben nagyon elterjedt azok a designer drogok, amik nagyon olcsón elérhetők, 300-400 forintért, és ezzel párhuzamosan viszont sokkal rombolóbbak és sokkal pusztítóbbak, mint a mondjuk úgy klasszikus kábítószerek.
2: Mi lehet a megoldás, segítséget jelentette ebben az új drogtörvény?
3: Mindenképpen, tehát hogy az első lépés az az zéró tolerant, az érvényesítése, tehát ki kell takarítani a dílereket a fiatalok, gyerekek közeléből, viszont a díler az olyan, mint a gomba, tehát esik egy kis eső, akkor újra nő, de akkora pénz van ebbe a bizniszbe, hogy biztos, hogy lesz mindig, aki vállalja ezt a kockázatot, hogy ő dílerkedik. Ezért a második lépésnek mindenképpen a prevenció erősítésének kell lenni, hogy elmagyarázzuk mindenkinek, hogy mit, miért ne szedjen. Pontosabban nem riogatni kell, hanem azt kell elmagyarázni, hogyha ezt a szert szeded be, annak ez lesz a következménye, ha azt, annak meg az lesz a következménye. Objektív, releváns információkat kell átadni, és akkor annak az ismeretében tud dönteni mondjuk egy fiatal, ha megkínálja.
2: Említett, hogy a különböző szereknek különböző hatásai vannak. Mit gondol arról, hogy esetleg legalizálni kellene Magyarországon és minimális mértékben a drogot, mint ahogy néhány nyugati ország ezt megtette, segítene ez a problémán, vagy ez csak egy álmegoldás lenne?
3: Biztos, hogy nem segítene. Egyrészt azért, mert mindenhol megbukott, ahol megpróbálták, Németországtól, Máltáig, Kanadától, Hollandiáig, mindenhol megbukott ez a kísérlet, másrészt pedig ez egy olyan kis kapu, vagy kapu, amit ha egyszer kinyitunk, soha többet nem tudunk becsukni. Tehát csak gondoljunk bele, hogy most a Németország vagy Ukrajna, akik legalizálták a Ukrajnából orvosi célú idézőjelben marihuánát a háború veszélyei miatt, és hogyha véget ér a háború, és azt mondják, hogy akkor most nincs háború, és visszavonjuk a törvényt, vagy most a németeknél a CDU is, illetve az AfD is nagyon határozottan jelentett, hogy vissza fogják vonni a törvényt, akkor mit csinálnak azokkal az emberekkel, mert tudjuk, hogy a marihuána, a rendszeres marihuána használók 30%-a függő lesz, fizikailag függő. Ővelük mit csinálunk? Azt mondjuk, hogy holnaptól nem szedhetsz, és akkor függő vagy, és akkor hogy lesz ez? Tehát hogy ezek nagyon nem átgondolt lépések voltak. Ezt a kaput, ha egyszer kinyitjuk, nem lehet becsukni, ezért Magyarországon soha ne is nyissuk ki. Nekem a erős szakmai meggyőződésem az, hogy ezt nem szabad soha kinyitni, ezt a kaput.
2: Beszéljünk akkor a prevencióról, milyen szerepe lehet ebben például a családnak? A
3: családnak nagyon fontos szerepe van, hiszen egy fiatal mellett nem állhatott a nap 24 órájába se egy tanár, se egy pedagógus, se egy szülő, se egy rendőr, se senki nem állhatott a nap 0-24-ben egy fiatal mellett, viszont valahogy el kell juttatni az információkat, és pontosan, amit az előbb említettem, releváns információkkal kell a fiatalokat felvértezni, hogy amikor megkínálják őket, akkor tudjon dönteni. Ehhez viszont az kell, hogy a szülők is releváns információkkal rendelkezzenek, ne az internetről, ne a különböző blogokról tájékozódjanak, hanem próbáljanak meg, és ez most nem a reklám helye, mondjuk a Drogkutató Intézet oldaláról, ahol olyan elemzések vannak fönt, ami mindegyik tudományos tények és kutatásokra visszavezethető, próbáljanak meg ilyen helyekről tájékozódni, és próbáljanak meg releváns információkat átadni a gyerekeiknek, tehát nem rémizgetni kell őket, nem riogatni kell őket, de igenis el kell mondani, hogy ez bármilyen kábítószer szedése az biztos, hogy káros, és sokszor nagyon komoly károkat okoz, akár halálos is lehet. A fiatalokat is az iskolában kell prevenciós programokkal ellátni, és párhuzamosan a szülőket is egyébként, meg a pedagógusokat is egyébként, tehát hogy minden szakembert, aki fiatalokkal foglalkozik bármilyen területen, el kell látni egy bizonyos fokú információtartalommal, hogy ezt normálisan át tudja adni.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
4: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobban.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Múltunk megismerése gyökereket ad a jelenben, hiszen saját közvetlen környezetünk múltjának felfedezésén keresztül értjük meg igazán identitásunkat, közösségi hovatartozásunkat és a minket körülvevő világ kialakulását. Rovatunk két állandó résztvevője következik, Májerné Bocska Ágnes és Róth Balázsi Hunor.
2: Legutóbbi beszélgetésünkben Májerné Bocska Ágnes kaposvári idegenvezetővel arról beszéltünk, hogy hogyan ismerte meg Riprónai József Lazarint, és ott hagytuk abba, hogy a megismerkedésüket követő 16 év után vette feleségül.
3: És akkor ők hogy kerültek Kaposvárra végül?
4: Na most, amikor megismerkedtek, akkor hamarosan összeköltöztek egy műterem lakásba, amit a festő bérelt még Párizsban. Amikor elhagyja Párizst, ez megint egy nagyon érdekes dolog lesz, válaszút elé kerül, és úgy dönt, hogy ott hagyja Párizst, a művészvilágot, és hazaköltözik Kaposvárra, ami hát a századfordulón azért nem egy világvárosnak volt mondható. Először ugye főutcai házba, aztán megveszi a villát, tehát letelepednek, 16 év együttélés után veszi feleségül végül is Lazarint itt Kaposváron. Tehát 10 évig élnek együtt Franciaországban,
2: ezt akartam
4: kérdezni, utána 6 évig élnek itt, és ez
2: hát azért az egy nagy váltás lehetett Lazarinnak, amikor a francia hölgy valószínűleg nulla magyar nyelvtudással megérkezik Kaposvárra, és egy picit visszamegy az időben néhány évet így a párizsi meg a kaposvári helyzetet nézve, és akkor lényegében 10 év Párizs, 6 év Kaposvár, és itt lesznek házasok.
4: Itt lesznek házasok, méghozzá úgy lesznek házasok, hogy Riprónainak haldoklott az édesanyja, és a halálos ágyán megígértette a fiával, hogyha ő most meghal, letelik a gyászév, akkor tisztességes asszonyt csinál Lazarinból. Letelt a gyászév, és Riprónai betartotta az édesanyjának tett ígéretét, és 6 év itteni együttélés után elvette feleségül Lazarint. Az előbb említetted, hogy beszél magyarul, nem beszél magyarul, ez is nagyon érdekes volt, mert törve beszélte a magyart, úgyhogy valóban hontalannak érezte magát itt Kaposváron. Most képzeld el, hogy még gyerekese volt, egy árva maradt rokon kislányt, Anellát hozta magával hazúról, de nagyon nagy szeretetben, boldogságban nevelte a kislányt is, és ilyen légkört teremtett otthon, úgyhogy egy összetartó, szeretetteljes családdá váltak együtt.
2: Azt lehet tudni, hogy nekik miért nem lett közös gyerekük?
4: Nem.
2: Nincs erről info.
4: De nagyon érdekes, hogy Riprónai úgy gondolta, hogy a fiatalkori botlásáért büntette meg a jóisten, vagy a sors.
2: Tehát az a botlás, amit említettél, hogy a Németországban ott hagyott kisgyerek.
4: Rá, mert ez is nagyon érdekes lesz. Lazarin nem csupán a felesége volt, hanem nem a modellje volt, ugye ez élettársa volt először, felesége lett, hanem egy művészetről beszélő nőről beszélünk, aki alkotótársa is Riprónainak. Erre mondjuk ki.
2: Tehát a múzsája volt lényegében.
4: A múzsája és az alkotótársa, igen.
2: Hogyan kell elképzelni ezt az alkotótárságot? Tehát, hogy hogyan tudtak ők szimbiózisban alkotni, együttműködni?
4: Lazarin művészethez értő nő. Ez nagyon-nagyon fontos, mert egyenrangú félnek tekintették egymást, nyugodtan mondhatjuk így. Mondhatom azt, hogy a tanácsadója is volt a festőnek. Tehát alkotótársa és a tanácsadója. Lazarin gyönyörűen hímzett, és Riprónai iparművészeti munkáinak egy részét ő valósította meg. Tehát ezt úgy kell elképzelned, hogy a festő által megálmodott hímzés terveket megvalósította, életre keltette, tehát az előre Riprónai által felrajzolt goblen terveket kivarta.
2: Tehát akkor ők nem unatkoztak
4: azt,
2: együtt, hogy folyamatosan.
4: Minden alárendeltség nélkül egyenrangú felekként alkottak ilyenkor. De mindamellett Lazarin például vezette a háztartást.
2: Említetted a Riprónai József édesanyjának tett ígéretét.
4: Igen.
2: Ugye ott úgy fogalmaztál, hogy azt mondta az édesanyja, hogy csináljon belőle tisztességes asszonyt.
4: Így van.
2: Tehát azért vélhetően abban az időben, meg egyébként szerintem ma is még egy magyar asszonynak a tisztességes asszony azt jelenti, hogy egy rendszerető hölgy, aki a családot Igen. gondozza, aki rendben tartja a házat, az udvart, stb., és betölti azt a hagyományos női szerepet, ami egy hagyományos magyar családban elképzelhető. Na most ugye itt megérkezik egy nagy nagyvilági hölgy Párizsból, ahol azért teljesen más értékrend volt. Ennek ellenére sikerül-e Pronei Józsefnek úgymond tisztességes asszonyt faragni Lazarinból, aki nem csak úgymond elművészkedik a férje mellett, hanem ezeket a feladatokat is elvégzi meg, hogy betölti ezt a hagyományos értelemben vett női szerepet az ő családjában.
4: Természetesen, most nagyon megütette fülemet, amikor mondtad a nagyvilági szót, tehát oké, hogy Párizsból érkezett, és ebből kifolyólag lehetett volna, hogy a párizsi ruhába járt, elegáns volt, nagyviláginak nevezni, de klasszikus értelemben mégsem volt tehát nagyvilági.
2: Mégis egy falusi lány volt azért.
4: Mert egy nagyon szerény, mint ahogy elmondtuk az elején, hogy Anella is ezt mondta róla, hogy egy rendkívül szerény, egy adakozó, egy jó indulatú, jó szándékú nő volt, és valóban vezeti a háztartást. Például ő az, aki felügyeli a birtokot. Tehát a munkában ölte itt magát.
2: Pedig az egy 10 hektáros birtok volt.
4: Pontosan
2: így.
4: Kacsát, ludat, disznót nevelt, műveltette a földeket, kiváló konyhát vitt. Ezt például a vendégei is mindig leírták róla, hogy a francia konyhát ötvözte a magyarral, mindent megtermelt hozzá, van is egy ilyen képe Riprónainak, Lazarin gazol, vagy kint van a kertben, tehát valamilyen pasztelképe. Ő volt az, aki fogadta a vendégeket, akik bizony szerettek itt időzni a villában. És hát az se utolsó szempont, hogy mindig némán a háttérben állt, és rettetesen féltette ezt a hiú embert, aki mondhatni csak a fél életét tölti itthon Kaposváron, a másik életét pedig a pesti szalonokban a szép asszonyok körül tölti.
2: Azért vélhetően volt néhány álmatlan éjszakája Lazarinnak is. Nem lehet könnyű egy ilyen ember mellett azért helytállni.
4: Nagyon-nagyon szeretem Bernát Aurélnak azt az egy kifejezését, ezzel talán zárnám a Lazarin történetet, biztos, hogy elő fog még jönni nagyon-nagyon sokszor. Azt mondta Bernát Aurél, akkor már a 61 éves Lazarinról, hogy zord fejű asszony, kemény vonásaiból még a francia jakubinus nőt is kiérzem.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, Ági, ezúttal is egy élmény volt, innen folytatjuk.
4: Köszönöm.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: 80 éves lett a közelmúltban dr. Kerekesné Pitel Anna Karnagy díszpolgár zenepedagógus. A Zene Világnapján Szita Károly polgármester köszöntötte őt a Kossuth téren, mint azt a szakembert, aki évtizedek óta példaértékű munkát végez az éneklés megszerettetésében és a közösségek építésében. Este az Agórában a kórusok is megünnepelték őt, hiszen gyermek és felnőtt kórusok generációit vezette, számtalan hazai és nemzetközi siker részese volt, munkásságával pedig hosszú évtizedek óta gazdagítja Kaposvár kulturális életét. Az ünnepeltel Széki Éva beszélgetett.
2: Anni néni, egy kicsit beszélgessünk a kezdetekről, hogyan alakult ez a szervezet.
3: 1994. április 11-én a költészet napján ültünk össze először. Ez így véletlenszerű volt, mert voltak nekem tanítványaim is, meg ismerőseim, barátaim, akik szerettek énekelni, és egy kis kamarakórusként 9 fővel indultunk el, hogy hát egy-egy valami meghívásra, ha külön szerepelni mennénk, hát jó lenne. És így indultunk 9-en, aztán olyan jó kis csapat jött össze, akkor mindenki hívott még egy kórustagot, még szeptemberben már voltunk, vagy 24-en, és akkor így földuzza a kórus, voltunk vagy 40-en is az évek során, de ezzel a kamarakórussal indultunk, és hogyan most az ember nem azt mondom, hogy dicsekedni szeretne, de mondjuk, hogy eljutottunk a Ki mit tud döntőig velük, és sok felé mentünk szerepelni. Természetesen más a repertoár egy kamarakórusnak, mint egy nagyobb létszámú vegyes karnak, mert mi mindjárt vegyes karként indultunk. Egy pár fiú is volt köztünk. Sajnos, hogy az évek során a kamarakórusból is többen meghaltak már. Ez a legtermészetesebb folyamat, hogy úgy évente szinte 4-5 kórustag lecserélődik, vagy volt, amikor esetleg több is. Tehát az induláshoz viszonyítva már a régi tagok közül éppen most, hogy összeszámoltuk, hogy kevesebben vagyunk, de annak kell örülni, ha van utánpótlás.
2: És van utánpótlás?
3: Az utánpótlás az nem annyira a legfiatalabbakat jelenti, tehát hogy azt mondom, hogy 17 év vagy 18 éves középiskolásoktól kezdve, hanem inkább a 35-40 éves korosztály, vagy azok a hölgyek vagy férfiak is, ahol már a család úgy megállapodott, hogy a kisgyereket nem kell ide kísérni, oda kísérni, szaladni vele, vagy tanulni vele, tehát nyugodtabban fel tudják vállalni. De nagy, hát problémának mondom, gondot jelent országosan. Nyilván az, hogy nálunk Magyarországon sajnos Kodály országában azért a zene oktatásunk az bár most talán újból fellendülhet, de egy 15-20-30 évet is sajnos lehet mondani, hogy a tanítóképzőben nem volt felvételiztetés, alsó tagozatban az énekoktatás sem úgy működött, és a legnagyobb tragédiát az énekkarnak a megszüntetésre jelentette, amit nem jó szó rá, hogy megszüntetés, mert törvényileg nem, szakkör jelleggel, de ma már tudjuk azt, hogy ez problémát jelent, mert annyi csábító szakkör van, és a szülők is olyan sok felé viszik a gyerekeket, úszástól kezdve, ami nem baj, és kell is a sport is, nyelveket tanulni, de a gondolkodás az sajnos egyelőre megváltozott, hogy talán az énekar az nincs az első helyen. És ezért ezek a korosztályok kimaradnak, és az utánpótlás az csak nagyon, nagyon minimális.
2: Miért lenne fontos mondjuk akár a több énekóra, vagy miért fontos az éneklés, a kórus, a zenei nevelés?
3: Tulajdonképpen éppen most a televízióban láttam egy ilyen műsort, nem tudom pontosan idézni,

0: a szolátidot, ez is már a görögöknél, mint rezgés számokból összejött hanglépcsőként alakult, ami a természetben megszólal. És ezért fontos lenne az, hogy ezt a harmóniát az iskolában ezt próbáljuk megoldani. Nyilván, hogy sokféle módszer jött be, de talán visszatérünk ahhoz, hogy énekelni. Fontos a szolmizáció. Én nagyon a híve vagyok, mert végigcsináltam a Kodály iskolámba 40 éven keresztül. Fantasztikus eredményeket lehet elérni. A gyerekek véletlenszerűen játszva olyan képességeket tanulnak meg, ami mással nem fejleszthető. Professzorok, tudósok kimutatták, hogy a zenének milyen fantasztikus hatása van, ugye mind az két agyféltekét működteti, tehát ezért lenne fontos, de ha kórusra, a saját kórusaimra is visszatérek, akkor azért még nagyon fontosnak tartom, főleg ma a közösségben való éneklést, mert az, hogy egy ember szépen tud énekelni, meghatóan tud énekelni, egy ember is, három is, de vannak olyan gyönyörű művek, amit csak egy közösség tud előadni, és ezért a közösségben való együtt lélegzés valami harmóniáért az megfogalmazhatatlan erőket szabadít fel, és legyen az a kórusba asztalos, orvos, vagy a politikai nézetét nézve bármilyen, ott mindenki egyért dolgozik, és ebbe ez a fantasztikus szép dolog.
1: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió. Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk interjúnkat a 80 éves dr. Kerekesné Pitel Anna karnaggyal.
2: Térjünk akkor vissza a zenekedvelők kórusára. Emlékszik esetleg még, hogy mi volt az első fellépésük? Hol volt 30 évvel ezelőtt?
3: Ha jól emlékszem, mert ugye a kórustagokkal is beszéltünk, bár van krónikánk azért. Akkor még így működött, hogy Somogy megyei művedés az SMK-nak hívtuk. Valami kori iparos székház, most éppen a Rokszínház működik ott. Hát ott volt egy valamilyen kulturális rendezvény, Szalai Lilla szervezés, és akkor ott énekeltünk, és hát izgultunk is, mert még vegyes volt a repertoár, volt bent női kari mű is, és volt bent vegyes kar is. Hát nyilván úgy kezdtük, hogy férfiak egy szólamba énekeltek, nem volt még külön, úgyhogy tenor, basszus, és ismeretlen szerző tavasz köszöntőjével, amivel általában indulnak a kórusok. De megpróbálkoztunk mindjárt karai művekkel, Bárdos Lajos művekkel. Nagyon szép emlék.
2: Hol lépnek fel mostanában, évente hány fellépésük van körülbelül?
3: Hát a Covid óta azért egy kicsit megváltozott kórusnak is a fellépés száma, mert volt olyan évünk még Covid előtt, hogy 15-17 szereplésünk is volt, de most hát mondjuk úgy mondanám, hogy egy 5-6 szereplés, ami nem baj, mert azért magunkhoz kellett térni ez ügybe, meg ugye próbahelyet is kellett keresnünk, ez is ugye problémát jelentett a Covid után is, meg amikor még maszkba jártunk, de most jelenleg az Együtt Árpád Művedősi Központba, az Agorába próbálunk.
2: Milyen gyakran változik a repertoár, vagy hogyan állítja ezt össze?
3: Tulajdonképpen mindig van egy terv, mert a kóruson belül igénylik a szép lírai, sőt mondanám egyházi műveket is, de igénylik a virtuózabb, tempósabb műveket is, tehát én szeretem változatosan összeállítani a műsorokat, és van, amikor elkezdünk egy művet, és akkor úgy látom az arcukon, hogy hát nem igazán nyerő, de van, amikor sikerül átvinnem, és a végén megszedik, van olyan művünk, ami úgy 2 évre ért be, de van, amelyiket úgy ráéreznek, és van egy ismeretlen szerző, 16. század Alta Trinita, egyházi szép mű. Hát azt annyira szeretik énekelni, hogy azt úgy álmukba is fölkelteném őket elénekelni. De mondjuk zeneszerzőket is szeretünk külön kiemelni. Nagyon szeretjük valóban Bárdos Lajos műveit. Ő igazán próbált ugye a kórusokhoz írni. Ő is vezetett kórust is. Kodály művet is énekelünk, de szeretjük Karai József műveit. A régi századokhoz visszanyúlva énekelünk Lassus, Palestrinát, Bach műveket a barokkból, de szeretünk Mozartokat énekelni, tehát úgy mindegyik korszakból találunk olyat, amit szívesen énekelnek.
2: Van a zenekedvelő kórusához hasonló kórus a városban, hogy egyedül vannak?
3: Hát nyilván, hogy az 1925-ös évben alakult Vikár Béla kórus, mint iparos dalárdaként a jogutódja, hát ők rendszeresen működnek, és nagyon szurkolok nekik. Hát ők, mint amatőr kórus működnek, de tudok arról, hogy működik az Arkadel Kamara kórus. Jó lenne, ha lehetne építeni a középiskolásokra, őket bevonni. Egyelőre ott sajnos most nem úgy működnek, még talán a Munkácsiba is, és reméljük, hogy a Táncsicsba is. Az általános iskolákkal van még gond. Sajnálom nagyon, hogy ott az énektanárok nem úgy indulnak neki, hogy hát egy kicsit alapozunk, és akkor népdalokkal kezdjük, népdalcsokrokkal. Ha kell, akkor 12-vel elkezdjük. Én nagyon szeretném, hogyha ez a mozgalom megindulna. Szerveztem a Kicsinye kórus találkozóját, ezt 1986 óta szervezem, és fantasztikus színvonal volt, nagyon-nagyon örültünk neki, hogy ők is újból föllelkesültek, és minden második évben pedig csinálom az Éneklő Pannonia felnőtt kórus találkozót. Örömömre szolgál, hogy már 2 napra tudjuk tenni, mert annyi kórus jelentkezik. Megyében is van, Siófokon működik jó kórus, is, de Barcson is, Szigetváron, most ugye, hogy tovább menjek még, ami agya közelünkben van, Marcaliba, hát működhetne több is, de annak is örülünk, hogy ők még tartják magukat a várfalon.
2: És önnek mit jelent az életében a zene, az éneklés?
3: Hát mindig akkor érzem meg a, főleg a hiányát, hogyha ha nincs a következő napokban valami program, vagy amikor volt az online időszak, hogy nem énekelhetünk, nem volt mire készülni, akkor döbbentem rá, hogy hú, nem találom magamat. Így, hogy jönnek a kórusok, a népdalkörök is várnak, ez nekem egy nagy életerő.
2: És hogyan nevelhetjük, szoktathatjuk rá a gyerekeket, a gyerekeinket a zene, az éneklés szeretetére, mikor kell ezt elkezdeni, hogyan?
3: Olyan megható, amikor megyek az utcán, és mamák énekelnek, tolják a babakocsit, és énekelnek nekik, és akkor azt mondom, jaj, hát akkor nem csak én vagyok ilyen, hogy néha az utcán is énekelgetek magamban is, hogy vagy a játszótéren egy kicsit énekelnek velük, meg is állok, megdicsérem őket, mert olyan korán kell elkezdeni. Nagyon örülök, amikor a Liszt Ferenc zeneiskolába is már csinálnak ilyen szinte kis babáknak éneklési hát foglalkozásokat. Nagyon-nagyon fontos, minél többet énekelnek a kisgyerekkel, annál gazdagabb lesz, amit elmondtam az elején, hogy nem csak az ének hangja, hanem intellektuálisan, de minden szempontból gazdagodnak, hogyha énekelnek, vagy zenét hallgatnak. Aki nem tud énekelni, akkor az ma vár a technika segít nekik, akkor hallgassanak óvodás dalokat a televízióból, de mindenképpen zenéjenek, énekeljenek.
2: Fontos az, hogy tisztán jól énekeljünk a gyereknek, vagy csak énekeljünk?
3: Hát ezt külön kell választani. Én mindig azt mondom, hogy énekeljenek, csak énekeljenek, nem baj a dörmög, nem baj, hogy ha kicsit hamisan is énekel, nyilván, hogy egy kórusba azért meg kell válogatni, mert hogyha főleg az a cél, hogy még egy kicsit kimozduljunk szerepelni, vagy versenyre vigyük a gyerekeket netán, akkor azért azt meg kell nézni, hogy jó hangú kerüljön be, de ez azért kiszokott alakulni. Volt már nekem is olyan tanítványom is, most is van, amelyiknek nincs olyan tiszta a hangja, de bent énekel kórusba is szeret énekelni. Hát akkor hagyom.
2: És merre jártak a kórussal az elmúlt időszakban, melyek a legemlékezetesebb fellépések?
3: Volt olyan, hogy Szlovákiába mentünk csak túrázni, kirándulni, de aztán közben énekeltünk, műhelymunkaként mentünk, és nagyon-nagyon élveztük, de voltunk a csehni Prágába, például egy véletlenszerű esküvőn találtuk magunkat, és ott énekeltünk. Németországban volt egy nagyon szép hosszú turnénk, Angliában, Bácsban voltunk a testvérvárosnál, hát az is fantasztikus, nagy élmény volt a kórusnak, most is emlegetik. Voltunk Erdélyben, az is egy csodálatos emlék maradt.
1: A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken este lesz majd. Addig is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az info@radiomost.hu e-mail címre, vagy ismert telefonszámaink valamelyikére. Búcsúzom, Györfi Bettát hallották, további jó rádiózást kívánok!
0: Ez volt a mutató.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: 91.2. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Sűrű napokon vannak túl a somogyi tűzoltók. 30 tűzesethez és 6 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat az elmúlt 3 napban. Kaposváron a Béla Király utcában 1 hektáron égett az aljnövényzet. A beavatkozás során minden tűzoltónak sikerült megállítani a lángok terjedését. A száraz növényzet több helyen is lángra kapott a megyében, de épületeknél is szükség volt a tűzoltók segítségére. Balatonöszöt külterületén egy hétvégi ház teljesen kiégett, közben egy gázpalack is felrobbant. Somkishegyi részén pedig nagyjából 2 hektáron terjedt a tűz, és egy présház is veszélybe került. Kaposváriak is a Prima díj jelöltjei között. 2 kaposvári szakember is esélyes az idei Somogy megyei Prima díjra. Faludi András kajakkenu szakedző, a Magyar Sport, Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök pedig a Magyar Építészet és Építőművészet kategóriában került a jelöltek közé. Rajtuk kívül Kakas József kosárfonó, népművész, Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő, képzőművész és Hajas Béla trombita tanár kapott jelölést. A díjakat idén 19. alkalommal adják át, a közönség pedig október 12-ig választhatja ki a kedvencét. A gálát október 16-án tartják a Kaposvári Dorottya Hotelben. Mozgás és játék a tájfutópályán. Mostantól állandó tájfutópályán is sportolhatnak a Mate Kaposvári kampuszára látogatók. A pályát a Zselici Tájfutók Sportegyesületével közösen alakították ki, és bárki kipróbálhatja. Nem kell hozzá versenyzőnek lenni, az útvonalakat ugyanis egy mobiltelefonos alkalmazás segíti, és rövidebb, illetve hosszabb pályák közül is lehet választani. A mozgás mellett játékos feladatok is várják a résztvevőket, amelyek között a kampuszhoz és a természethez kapcsolódó kérdések is vannak. Középpontban az állatok világa a Sefag versenyén. 3 fős iskolai csapatok jelentkezését várják egy kaposvári állatvédelmi vetélkedőre. A programot október 19-én délután rendezik meg az Erdőkháza látogatóközpontban, ahol a Somogy megyei általános iskolák 3. és 4. osztályos tanulói mérhetik össze tudásukat. A rendezvényt a Sefag és a rendőrség bűnmegelőzési osztálya szervezi az állatvédelmi hónap keretében. Az iskolák október 9-éig nevezhetik csapataikat e-mailben, a jelentkezéshez az intézmény és a település nevét, valamint a kísérő pedagógus elérhetőségeit is meg kell adni. Gyerekszereplőket keres a Csiki. Még várják a jelentkezőket a Csiki Gergely Színház új előadásának gyerekszerepeire. A Valahol Európában című musicalhez 6 és 13 év közötti fiúkat keresnek, akik szeretnek énekelni és mozogni, és szívesen kipróbálnák magukat színpadon. A jelentkezési határidő október 9, a pótmeghallgatás pedig október 11-én lesz. A gyerekeknek egy verssel és egy dallal kell készülniük, a sikeresen továbbjutók pedig egy workshopon is részt vehetnek. Szabálytalanul rollerezett a rendőrök előtt. Nem sokáig maradt észrevétlen egy szabálytalankodó elektromos rollerrel közlekedő fiatal Kaposváron. A 18 éves helyi lakos a Somsics Pál és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél került a rendőrök látókörébe. Nem egyedül utazott, utast is vitt a rolleren, pedig annak kialakítása ezt nem teszi lehetővé. Ráadásul a stop táblánál sem állt meg, így az elsőbségadás szabályait is megszegte. A járőrök a helyszínen intézkedtek vele szemben, és szabálysértési eljárás indult. Élete végéig rács mögött marad a kaposvári gyilkos. Életfogytiglani fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség annak a 27 éves, volt szerződéses katonának az ügyében, akit volt barátnője megölésével és egy másik férfi megsebesítésével vádolnak. Eszerint a férfi tavaly novemberben Kaposváron veszett össze volt párjával, majd a vita hevében késeket vett magához. Előbb egy a házban tartózkodó férfit sebesített meg, ezután pedig volt barátnőjére támadt, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A férfi lakásán tartott házkutatás során marihuánát is találtak, a vádirat szerint a bűncselekménye előtt fogyasztott is belőle. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség több ember sérelmére, részben esetben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével és más bűncselekménnyel vádolja. A keddi előkészítő ülésen az ügyészség azt indítványozta, hogy a vádott feltételes szabadságra se legyen bocsátható. Három kategóriában is a legjobbak között a Finó Vega jó. Kaposvári érdekeltség is bekerült az idei vegán szakmai díjak esélyesei közé. A Finó három kategóriában kapott jelölést. Sommer Gábor termékfejlesztési igazgató az Év Vegán Szakembere címéért versenyez. A vállalat pedig az Év Vegán Desszertje és az Év Vegán Tejtermék Alternatívája kategóriában is képviselteti magát. A közönség október 11-éig szavazhat a jelöltekre. A díjakat november 7-én adják át Budapesten. A kaposvári vállalat számára ez újabb szakmai visszajelzés arról, hogy a helyben végzett fejlesztések és az itt előállított termékek a hazai piacon is komoly figyelmet kapnak. Katonák és kadétok tették rendbe a honvédek sírját. Nem hanyagolják el a régi katonai sírhelyeket Somogyban. Az országos hadisír karbantartási program részeként Kaposváron a keleti temetőben is dolgoztak katonák és honvéd kadétok. Három az 1848-49-es szabadságharchoz kötődő honvéd nyughelyét tisztították meg, és a környezetüket is rendbe tették. A munkában a kaposvári SC 5-ös Lóránd műszaki technikum 9-es kadétjai is részt vettek. A hadisírok gondozása nem csak Kaposváron zajlik, Somogy több településén is karban tartják a katonai nyughelyeket, hogy azok hosszú távon is méltó állapotban maradjanak. Vereséget szenvedtek legutóbbi mérkőzésükön a kaposvári Tekések. Nem sikerült pontot szereznie Szegeden az Investment Közutasok Kaposvári Teke Klubnak a Férfi Teke Szuperliga 5. fordulójában. A kaposváriak 6-2-re maradtak alul a házigazdával szemben, bár Németh Máté, Farkas Ádám és Pintér Károly is megnyerte a saját párharcát. A csapatnak így ezúttal nem jött össze a bravúra rangadón. A kaposváriak második számú együttese viszont sikerrel zárta a fordulót. Az NB1-ben szereplő csapat Bábolnán nyert 6-2-re. Ez már a második győzelmük a bajnokságban. A közutasok számára most újabb, fontos feladatok következnek, hiszen készülnek a következő bajnoki fordulóra és az Apatini NBC kupára is.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Ma este továbbra is száraz idő várható, a felhők fokozatosan elvonulnak. Éjszaka derült lesz az ég, hajnalra 3 és 4 fokig hűlhet a levegő. Szerdán aztán sok napsütésre számíthatunk, délután ismét kellemes, 25 fok körüli hőmérséklet várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.

0: That's the way love goes.
1: R&B, hip-hop, funky, rap.
2: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.
3: Too dirty to clean my act up. You ain't dirty. You ain't here.

0: A fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.
1: Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: Minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Rendőrautó előtt bukott le egy szabálytalanul közlekedő e-rolleres. A járőrök a Somsics Pál és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél figyeltek fel rá, mivel utast szállított az elektromos rollerén, annak ellenére, hogy a jármű kialakítása ezt nem tette lehetővé. A fiatal ráadásul a kereszteződéshez érve a stop táblánál sem állt meg, így az elsőbbségadásra vonatkozó szabályt is megszegte. A járőrök a helyszínen megállították és szabálysértési eljárást indítottak ellene. Három kategóriában is jelölést kapott a kaposvári Finó egy országos vegán szakmai rendezvény közönségdíjaira. Az év vegán szakembere címre Sommer Gábor, a cég termékfejlesztési igazgatója esélyes. Emellett a vállalat egy desszerttel és egy növényi tejtermék alternatívával is bekerült a jelöltek közé. A közönség október 11-ig adhatja le voksait, az elismeréseket pedig november 7-én adják át Budapesten. Pótmeghallgatást tartanak a Csiky Gergely Színházban a Valahol Európában című előadás fiú gyerek szerepeire. A színház 6 és 13 év közötti jól éneklő és jó mozgású fiúkat vár, akik kipróbálnák magukat a színpadon. Jelentkezni október 9-ig lehet, a pótmeghallgatást pedig október 11-én délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőknek egy verssel és egy dallal kell készülniük, a továbbjutók számára pedig 3 órától workshop kezdődik. Állandó tájfutópályát avattak a Mate Kaposvári kampuszán, amelyet a Zselici Tájfutók Sportegyesület közreműködésével alakítottak ki. Az új pálya bárki számára használható, így a kaposváriak és a környéken élők is kipróbálhatják. A pontokat egy applikáció segítségével lehet megtalálni, többféle, rövidebb és hosszabb útvonal közül lehet választani, közben pedig a résztvevők játékos kérdéseket is megoldhatnak. Ezek egy része a kampusz történetéhez, másik része pedig például az állatvilághoz kapcsolódik. A pálya célja, hogy a mozgás mellett közösségi és szórakoztató programot is kínáljon. Minden hatodik ellenőrzött gépjárműnél találtak kisebb-nagyobb problémát az országos közúti ellenőrzésen. A vizsgált személyautók 85,5%-a felelt meg az előírásoknak, a hibák között pedig gyakori volt a nem megfelelő karbantartás. Több tucat járművet műszaki vizsgálatra is elküldtek, 54 autónál pedig a határértéket többszörösen meghaladó károsanyag kibocsátást mértek. A szakemberek szerint a rendszeres karbantartás nem csak a biztonság, hanem a környezetvédelem miatt is fontos.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma este továbbra is száraz idő várható, a felhők fokozatosan elvonulnak. Éjszaka derült lesz az ég, hajnalra 3 és 4 fokig hűlhet a levegő. Szerdán aztán sok napsütésre számíthatunk, délután ismét kellemes, 25 fok körüli hőmérséklet várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Bejelentették az idei Somogy megyei prímadíj jelöltjeit. 6 kategóriában hirdettek jelölteket. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt, a többi jelölt Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő képzőművész és Hajas Béla trombita tanár. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, 3 prímadíjazott mellett pedig közönségdíjast is választanak, akire október 12-ig lehet szavazni. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Értelmi sérült és épp gyerekek közös alkotótáborában született meg az A Valahol Európában előadás, amelyet most Kaposváron is bemutatnak. A darabot az Imre Sándor Szeretett Színház társulata és a Somogyi Gyermekvédelem munkatársai viszik színpadra október 7-én az Együd Árpád Művelődési Központban. A kezdeményezés célja, hogy a közös színpadi munka közelebb hozza egymáshoz a különböző helyzetű gyerekeket. A darab az együttműködésről és az elfogadásról is szól. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 100 éves lett a Battyányi örökmécses. A Pogány Móric tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel, azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. A 100. évfordulón koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeznek Battyányi Lajosra.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este továbbra is száraz idő várható, a felhők fokozatosan elvonulnak. Éjszaka derült lesz az ég, hajnalra 3 és 4 fokig hűlhet a levegő. Szerdán aztán sok napsütésre számíthatunk, délután ismét kellemes, 25 fok körüli hőmérséklet várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: önmagad. Ne érd be kevesebbel.
1: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Életfogytiglani fegyházbüntetést kért az ügyészség arra 27 éves volt szerződéses katonára, aki a vád szerint tavaly novemberben megölte volt barátnőjét Kaposváron. A férfi a vita során előbb egy másik férfit sebesített meg, majd a volt párját is többször megszúrta, a nő a helyszínen meghalt. A nyomozás során az is kiderült, hogy a vádlott marihuánát fogyasztott a bűncselekmény előtt. Az ügyben kedden tartottak előkészítő ülést, az ügyészség pedig azt indítványozta, hogy a férfi feltételesen se kerülhessen szabad lábra. Kiszáradt a Ropoi tó, teljesen eltűnt belőle a víz. A Bőszénfa térségében fekvő népszerű zselici kirándulóhelyen szeptember végére nagyrészt kiszáradt a tómeder, a stégek környékén is alig maradt víz. A változás különösen látványos a korábbi felvételekhez képest, amelyeken még jelentős vízfelület látható. A háttérben a tartós szárazság és a csapadék hiányálhat, amely Somogyban az erdőket és a vadállományt is megterheli. A Ropoi tó állapota jól mutatja, hogy a vízhiány a zselicben is egyre látványosabb következményekkel jár. Újabb fontos teszten van túl a Budapest-Belgrád vasútvonal. A hétvégén már a személyszállítás körülményeit szimulálták. A vonatok órákon keresztül a tervezett nappali menetrend szerint közlekedtek, és azt is vizsgálták, hogyan működik a rendszer váratlan helyzetekben. A szakemberek a nagy sebességű, akár 160 kilométeres óránkénti közlekedést is ellenőrizték. A próba ezen a téren rendben lezajlott. Az utastájékoztatásnál azonban még találtak javítanivalót. A teszt eredményeit most részletesen értékelik, így a személyszállítás pontos indulási időpontját egyelőre még nem közölték.
0: Időjárás jelentés.
1: Reggel Kaposváron napos, száraz időre ébredünk. A hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul, majd gyorsan melegszik a levegő, délután 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

rien. D'abord, je n'ai jamais touché. Qui l'a dit?

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Rendbe tették az 1848-49-es szabadságharc honvédjeinek sírjait Kaposváron. A keleti temetőben katonák és az ötvös technikum honvéd kadétjai közösen három sírhelyet és azok környezetét tisztították meg. A hadisír gondozási program Somogy több települését is érinti, a résztvevők pedig nem csak a sírok állapotát óvják, hanem a katonai hagyományok megőrzéséhez is hozzájárulnak. Vereséget szenvedett Szegeden a közutasok férfi teke csapata a Superliga 5. fordulójában. A kaposváriak 6-2-re maradtak alul a rangadón. Az NBA-ben szereplő második számú együttes viszont győzelemmel zárt Bábolnán. Szintén 6-2-re nyert, ezzel viszont megszerezte idénybeli második győzelmét. Továbbra is sok szabadtéri és mezőgazdasági tűzhöz riasztják a tűzoltókat országszerte. A katasztrófavédelem szerint főként a szárazfű, az avar és az aljnövényzet kap lángra, a tüzek pedig könnyen nagyobb területre is átterjedhetnek. Somogyban is rendszeresen akad dolguk a tűzoltóknak a kiszáradt növényzet miatt, ezért különösen fontos az óvatosság a szabadban. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak a szabályok betartásával gyújtsanak tüzet, és soha ne hagyják felügyelet nélkül. Két első és egy harmadik helyezést is elért Magyarország az idei Európai Madár Megfigyelő Napokon. A 34. alkalommal megrendezett programban 28 ország vett részt, hazánk pedig a legtöbb helyszín és a résztvevők száma alapján is első lett. A megfigyelt madarak száma alapján Magyarország a harmadik helyen végzett, több mint 628 ezer példánnyal. Nálunk a legtöbbször seregélyt, darut és nyári ludat láttak a résztvevők.
0: Időjárás jelentés.
1: Reggel Kaposváron napos, száraz időre ébredünk. A hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul, majd gyorsan melegszik a levegő, délután 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.